helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
2: Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint

0: Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogára felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt 6 óra múlt 4 perccel szeptember 24-én. Hát már itt is a folytatás, nyomjuk meg, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Csodás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 13 perccel szeptember 24-én. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat, mert hogy azt jósolják nekünk, hogy hideg front hoz esőt a mai napra. Na lássuk csak, 9 fok van most állítólag itt Szekszárdon, tényleg hűvös van, egy pulcsi, egy kis kabát azért bőven elfér rajtunk, és olyan 21 lesz majd a maximum, és olyan 10 óráig lesz még napos az égbolt, aztán beborul felettünk minden, és a délutánra már esőt jósolnak, úgyhogy vigyen magával esernyőt, hogyha délután mondjuk az utcán találná magát valamilyen oknál fogva. Jó, úgyhogy divat tippünk nyilvánvalóan őszies ruha, esernyővel más nem is lehet. A parlag fű szezon csúcsidőszaka ugyebár véget ért, de továbbra is közepes tartományban azért még jelen van a pollen koncentrációja, emellett pedig érdemes még arra is figyelni, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma magas tartományban alakul. Jó, akkor az allergiát is kipipálhatjuk. Az orvos meteorológiára térjünk rá, kettős fronti hatás terheli szervezetünket, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Uha, fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, rosszulét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos panaszok, hajnalban és reggel a hidegebb tájakon pedig a kopásos eredetű ízületi panaszok azok, amik felerősödhetnek. No, emellett még a fejünk is fájhat, úgyhogy ma ilyen tényleg mindenféle időnk van. Napsütés, aztán felhő, aztán eső, és mellé még mindenféle frontok is. Jó, úgyhogy hát ez most ilyen lesz, így készüljön tehát. És akkor lássuk a világot. A Padel Club Szekszárd még augusztusban rendezett jótékonysági padel versenyt, ahol az összegyűlt 1,2 millió forinttal a Tolnavár megyei Balassa János Kórház gyermekosztályát támogatják. Az ünnepélyes átadásra tegnap került sor, ahol dr. Varga Imre osztályvezető főorvost kérdeztük arról, hogy mit is jelent mindez a gyermekosztály számára. Hallgassuk!
1: Az év jelentős szakaszában is vannak kisebb-nagyobb cégek, magánemberek, akik szintén kisebb-nagyobb összeggel, eszközzel, komforteszközökkel, mindennapi szükségletekkel, fogyóeszközökkel támogatják a gyerekosztálynak az épületét, és magát a gyerekosztálynak a kollektíváját. Minden ilyen jellegű felajánlást nagyon szeretettel köszönünk, és hát ugye elsősorban igazából mi közvetítő partnerként végezzük ezeket a gyerekek irányába, meg a szülők irányába. Az összegek, amik ugye általában befolynak, azok részben eszközfejlesztésre fordítódnak, illetve ugye attól függően, hogy a partner, aki adományoz, ő neki milyen kérése van felénk. Ha nincs konkrét eszköz irányában igénye vagy kérése, akkor természetesen az összegek egy bizonyos részét a komfortellátáshoz, a gyerekeknek a minél emberközelibb, minél komfortosabb itt tartózkodásának a biztosításához, a szülőknek a komfort ellátásához használjuk fel. Nagyon nagy volumenű adományozás volt, azért nem szoktunk meghatározni dolgokat, mert igyekszünk a célokat úgy meghatározni, hogy az adott évben befolyó összegből, amik összegyűlnek, azokból hogyan fordítjuk rá az összegeket, tehát egy átgondolt tematika mellett vonulunk igazából. Mindenféleképpen ezt az összeget részben eszközfejlesztésre fordítanánk a jövőben. Konkrét eszköz megnevezés még nincsen, mert ugye ezeknek általában az eszközöknek az ár spekulációja az mindig dinamikusan változik, viszont a maradék összeget, vagy a bizonyos részét ezeknek az összegeknek az állapot, a komfort ellátáshoz szükséges eszközöknek a beszerzésére fordítjuk a későbbiekben.
0: Na hát köszönjük dr. Varga Imrének, hogy beavatott minket a részletekbe, és hát ez egy nagyon-nagyon jó hír, hogy akkor ilyen adomány került a gyermekosztályhoz. Igen, mást erre nem is lehet talán mondani, csak így tovább. Egy picike kis sporthírt még a végére behoznék, mert hogy Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján, írta meg az MTI. Ezzel elérte azt, hogy először már biztosan dobogóra állhat, de hát nyilvánvalóan a boxolónak nem az a célja, hogy harmadik legyen, hanem az, hogy megnyerje a döntőt is, ahol az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik majd meg péntek este, úgyhogy szoríthatunk majd Hámori Lucáért pénteken. Nagyjából ennyit a világról, így is túlszaladtunk egy picikét, úgyhogy zenélünk, és rátérünk a névnapokra, úgyhogy maradjon velünk!
2: Ez az Andrit reggel.

0: Majdnem 25 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és szeptember 24-e van, ami azt jelenti, hogy ma Gellért és Mercedes ünnepelhet. Úgy bizony, lássuk csak, a Gellért germán eredetű név Gerhard névből származik. Jelentése gerej, dárda, erős, kemény. Vagy mind a négy egyben. Szóval igen, a Gellért így néz ki, a Mercedes pedig, spanyol eredetű név, a Maria de Mercedes kifejezésből származik, maga a szó a latin merces, bér szóból ered, és arra a váltságdíjra utal, amelyet 13. századi Spanyolországban a Mercedarius, szerzetesen gyűjtött fogságba esett keresztény mórok kiváltására, így pedig jelentése fogoly kiváltó. Mint kalandos név ez a Mercedes. Sok-sok boldogságot ad nekik, meg Gerdának, meg Griseldisnek, meg Máriának is. Nyilvánvalóan, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk a járdégyanát, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez a Rádió Andrét. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát szeptember 24-e szülöttei. Például nagyon híres neves emberek, mint F. Scott Fitzgerald, amerikai író, az úgynevezett elveszett generáció egyik legmeghatározóbb írója. A Nagy Gatsby, hogy a leghíresebbet említsem, talán hallott már róla. Aztán ma ünnepelhet Pásztor Erzsi, Kossuth Díjas magyar színésznő, érdemes művész, biztosan ismeri. Vagy Kevin Sorbo, amerikai színész, ő volt Herkules abban a régi sorozatban, amit hazánkban is előszeretettel vetítettek a televíziók. Nagyon-nagyon-nagyon kedveltem gyerekként, csak ezért emlékszem rá. Aztán ma ünnepelhet még Vujit Rutko, valahogy így, horvát származású magyar író, újságíró, aki majd Szekszárdra érkezik valamikor az idei év folyamán egy előadással, úgyhogy keressen majd rá. Aztán Wolf Kati, magyar énekesnő, a 2011-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyzője, még a mai nap születte, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van ma az örömre, zenélünk ajándéknyalánt. Aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
8: Igen!
7: Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei
2: és a tegnap slágerei.

0: csodás csütörtök reggelt, 6.39-kor, szeptember 24-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 899-ben a magyarok a Brentamenti csatában legyőzték Berengár seregét, és ennek nyomán születik meg a jól ismert ima, a magyarok nyilaitól ments meg uram minket. Bizony, bizony. Legalábbis elméletileg így történt. Aztán egy jó nagyot, majdnem 1000 évhez ugrunk előre. 1853-ban a Cornelius Vanderbilt által épített jacht lett az első, amely körbeutazta a földet. Aztán 1869-ben a Wall Street-en kitört tőzsdepánik miatt több ezer üzletember ment csődbe, és ezt még követte jó pár Wall Street-es balhé meg blama, hát ez már csak ilyen. Aztán 1938-ban Don Budge lett az első ember, aki egy évben megnyerte mind a négy nagy tenisztornát, igen, az ausztrált, a franciát, az angolt és az amerikait. Aztán végül 1996-ban a világ nagy atomhatalmai aláírták a nukleáris fegyverek tesztelésének és fejlesztésének tilalmáról szóló egyezményt. Elég sokáig tartott, hogyha engem kérdez. No de hát ennyi a múltról, hogy a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp következik majd a dalok után. Maradjon velünk!
1: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antwi reggel, 11 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérlegnek a karriert és a szerelmet nehéz lehet összeegyeztetnie, mindenképpen valamilyen kompromisszumos megoldásra kell törekednie, ha nem akar örökké hadban állni a kedvesével. A legrosszabb nem is az, ha vele kell veszekednie, hanem akkor érezheti magát igazán bajban, ha a főnök zaklatásának van kitéve. A Skorpió elsősorban önmagával áll hadilában, ennek ellenére a bajait hajlamos lehet a külvilágra kivetíteni, hiszen ezt sokkal könnyebb megélnie. Próbáljon meg kiindulni abból a tényből, hogy nem feltétlenül más a hibás. A nyilasnak ma felvillanhat a fény egy ígéret vagy lehetőség képében, ne legyen rest végre hinni önmagában és ragadja meg, amit a sors felkínál. Lehet, hogy ma még nemet mondanak önnek, de a fordulat közel van és hamarosan be is következik. A bak sokat és jól tud dolgozni, és a munkahelyi körülményei is kellemesek. Egyetlen keserűsége az lehet, hogy egy munkatársa szakmailag kikezdheti, és bármennyire is fáj ezt beismernie, valamiben igaza lehet. Tekintse úgy ezt a helyzetet, mint idejében kapott jelet, harag helyett inkább képezze magát tovább. A vízöntő pénzügyek és üzlet miatt keveredhet folyton konfliktusba a társával vagy az üzleti partnereivel. A világ most sokat követelhet öntől, és nem csak az anyagiak terén. Az energiái azonban megengedik, hogy nagyon is megtartózkodni is tudjon, ha arról van szó. Egyszer önnek is meg kell tanulnia nemet mondani. A halaknak bár kicsit erőltetnie kell a dolgot, azért sikereket adhat a szerelemben, méghozzá ehhez nem is kell a szomszédba mennie, az otthonában hódíthatja meg a saját társát, a kedvese örülni fog a rajongásának. Így készüljön tehát, a kossal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antwi reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 6 perc múlva, vagy hát majdnem 5 perc múlva lesz majd 7 óra szeptember 24-én csütörtökön. Folytassuk gyorsan a horoszkópot, mielőtt kifutnánk az időből. A kosmár azt hitte, hogy véget ért a szerelem, de nem, most tombol csak igazán a szívében. Édes bókok és csókok várnak önre, ehhez azonban önnek kell kezdeményezőnek lennie. Vesse le a hiúság állarcát, hiszen ez önnek olyan kevéssé áll jól. A bikának a szerelmet és a karriert nehéz ma összeegyeztetnie, de persze mindent akar, és azt is most rögtön. Ha már nem tud lehiggadni, legalább ne akarja a kettőt ugyanattól, vagy na mégis, akkor ne csodálkozzon azon, hogy a munkahelyi pletykáknak lesz kitéve a személye. Az ikreknek az önmegvalósítás most túl sokba kerülhet, és emiatt gyötörve érzi magát, nem tudja melyik ujjába harapjon. Talán jobban tenné, ha egy kicsit várna, a türelem a legnagyobb erénye. Hamarosan olcsóbb lesz az a valami, amire annyira vágyik. A rák konfliktusokkal teli időszakra számíthat a kedvesével. A közös pénzügyek és a hobbi lehet az összetűzések hátterében, talán azért, mert ön túl sokat költ a kedvteléseire, és bevallottan vagy sem, ez nincs ínyére a társának. Az oroszlán hajlamos lehet túl rágódni bizonyos dolgokat, elsősorban a pénzügyek miatt. Ha úgy érzi, hogy a folyvást kattogó agya már nem hagyja nyugodni, próbálkozzon valamilyen meditációs technikával. Ha ilyet nem ismer, a forró fürdő is megteszi, nem is beszélve a szerelemről. A szűz a pénzügyek miatt aggódik, és joggal. Az aggodalma azonban nem változik kezelhetetlen szorongássá, ha végre arra tüzeli önt, hogy a tettek mezejére lépjen, valamilyen önálló vállalkozásba is kezdhet, vagy kiegészítő jövedelemre tehet szert. A közös pénzek, a befektetések is meggondolás tárgyává válnak a mai napon. Na hát így készüljön akkor mára, és befutott Vari, ahogy azt teszi most már 2 hete. Jó reggelt!
1: Előtte is befutottam, hát jó reggelt!
0: Előtte is befutottál, csak nem így, meg nem ekkor.
1: Nagyon kellemes kín az idő. Én hűvösebbre számítottam, mert hogy 9 fokot írnak, hogy 9 fok van kint. Viszont nem fúj a szél, és nincs annyira hideg, vagy legalábbis nem érződik annyira hidegnek, mint az előző napokban, de a kiskabát

0: na, akkor ezt hallotta, fölírta, és 9 órára ott lesz a Garai téren. No de, óránk végéhez értünk, úgyhogy nem sokára érkeznek a napi ötös tagjai. Már azt kérdezzük tőlük, hogy mi az az apróság, amiért teljesen aránytalanul meg tudnak haragudni valakire, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indíttatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda

0: a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, aki 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A budai központi kerületi bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor nyugaton, zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 24-én 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugye itt van velünk Vali, jó reggelt.
5: Jó reggelt mindenkinek.
4: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi az az apróság, amiért teljesen aránytalanul meg tudnak haragudni valakire. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 11 perccel múlt el, 7 óra szeptember 24-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi az az apróság, amiért teljesen aránytalanul meg tudnak haragudni valakire. Vali, van neked valami
1: ilyesmi? Ez attól függ, tehát ez nem a témától függ, hanem hogy milyen kedvem van, vagy milyen körülmények vannak szerint, mert lehet, hogy valamilyen napon azon nem haragudnék meg, másik napon meg igen. Tehát nem az, hogyha apróságról van szó, vagy ilyen nagyon pici dologról, szerintem ez attól is függ, hogy éppen milyen, nem tudom, hidegfront, vagy milyen szélállás van.
0: Teli hold, vagy nem hogy teli hold.
1: Igen, de azért majd közben gondolkodok, hát ha valami majd így kiderül majd így a számomra.
0: Nekem, nem is az, hogy ha meg, nem tudom, én se tudok most hirtelen mit mondani.
1: De sok minden
0: sok
1: van
0: minden
1: szerintem.
0: Sok minden van, ami bosszant, inkább azt tudom. Nem az, hogy megharagszom, mert nem vagyok az a haragtartó.
1: Ez a na már megint, milyen, nem tudom, hülyeség volt.
0: Ilyenek vannak azért, de nem, majd a napi ötös tajai hát, ha felvilágosítanak bennünket. Kezdjük Gabival.
1: Gabi tőzsgyökeres paksi, aktívan részt vesz a város életében.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát látszólag apróság, de én nagyon meg tudok haragudni emberekre azért, hogyha a parkoló, tehát a kialakított parkoló helyet a zöld felületre, a fűre, a parkokba teszik le az autót. Egészen egyszerűen énkor mindig az jut az eszembe, hogy tényleg rengeteg helyet lebetonoztunk már, és mindig lenne hely arra, hogy olyan helyen parkoljon az ember, ami nem a természet, ahol nem lehet ott fűfa, bogár, semmi, és ennek ellenére mondjuk emberek nem veszik figyelembe azt, hogy a természet is egy élő világ, legyen az növény, legyen állat, teljesen mindegy, és ezért föl tudom húzni magamat úgy igazán.
0: Na, például.
1: Hát igen, az emberek figyelmetlensége, vagy lustasága? Ami így eredményezni tud ilyen bosszúságot.
0: Nekem ezt nem mondanám azért haragnak.
1: Nem, ez ilyen bosszúság.
0: Ez a bosszantodás, amit mondtam, hogy totyognak előttem a sorba.
1: Na, és akkor egy eszembe jutott a boltba, és akkor ott hagyja a bevásárlókocsiját, és ilyenkor látva, és a fogom, és jól arrébb tolom, hogy emberek elfeledkeznek arról, hogy nem egyedül vannak.
0: Igen. Most például a születinapokon, szombaton, egyszerűen katasztrófa volt a közlekedés. Uh-huh. Gyalogosan. Mert tígy-togy, tudod?
1: Beszélgetünk, megyünk.
0: Csak megáll. Körbe se néz, félre se húzódik, megáll. Hát te meg ott vagy mögötte, tígy-togy.
1: Igen.
0: És akkor így, haló? És akkor csodál, meg vannak sértődve, hogyha mondjuk beléjük mész.
1: Hát persze, mi most a fesztiválon vagyunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és ilyenkor kikapcsolnak, és elfeledkeznek róla, hogy egyébként más emberek is vannak az utcán. Igen. Na, ez engem is nagyon tud bosszantani.
0: Meg egy időben, tehát most is például ugye videóztam, meg fotóztam, meg minden, és akkor emberek nem érdekli, elmehetne mögöttem, érted, mert van hely.
1: Nekem megy.
0: Ő belemegy a képbe.
1: Ja.
0: Mert neki éppen ott kell mennie. Mert mögöttem nem fér el.
1: Nincsenek tekintettel a sok ember a másikra, nem?
0: Igen. Én akkor tudod csúnyán nézni.
1: Igen, és attól megijednek.
0: Nagyon megijednek.
1: Nagyon.
0: De hogyha már parkolásról volt szó, akkor az, amikor ugye konkrétan a vonalra. Tehát, hogy két helyet foglalnak el.
1: Vagy még véletlenül
0: se tudja
1: mellé beparkolni. Mellé,
0: vagy beállnak a Rocky parkolóba, amikor nem nekik van ott, és a többi. Hát vannak ilyenek. No, folytassuk gyorsan Anitával.
1: Anita Cserfes, belevaló hölgy, akinek sokszor határozott véleménye van mindenről.
0: No.
3: Az apróság, amin kiakadok és haragszok, hát az a késés. Ha várnom kell valakire, ha még az ráadásul egy pasi is, mérhetetlen módon kiborulok tőle, azon nagyon sokáig haragszok.
0: Na, a késés.
1: Érdekes. Most így gondolkozom, nem nagyon találkoztam olyan esettel, hogy most akkor engem ez úgy feldühít. Én tudok várni, az az igazság. Én soha nem kések, én mindig megtanultam, hogy inkább ott vagyok mindenhol egy jó 5 perccel előbb, az a biztos, és inkább én várok. Voltok már olyan, akik késtek, de valahogy úgy, nem tudom, engem nem zavart annyira.
0: Voltál magadnak,
1: igen,
0: magadban.
1: Igen.
0: Na, de köszönjük.
1: De biztos, hogy dühítő tud lenni, mondjuk, hogyha kezdődik mondjuk egy mozi előadás, vagy bármi más, akkor.
0: Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, mármint ennek a kettőnek, mert hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.

0: 7 óra múlt 23 perccel, szeptember 24-én csütörtökön ez az Antrit reggel, és akkor folytatjuk mai napi ötösünket, már megosztották velünk, hogy mi az az apróság, amiért teljesen aránytalanul meg tudnak haragudni valakire, és akkor folytassuk Gáborral.
1: Gábor messziről költözött ide, feleségét pedig jobban rabulejtette a bor, mint őt.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát gyakorlatilag mondhatnánk, hogy ilyen nincs is. Tehát egyébként, amit rossz néven veszök, fogalmazzunk így, az az, hogyha hülyének néznek. Ez egyébként nem nehéz, mert mindig a hülyét játszom. Mert azt sokkal hitelesebben tudom, mint az okosat. Egyébként erről sokan vehetnének példát. Tehát nyilván könnyen néznek hülyének, mert ugye mindig azt játszom, de közben azért nem biztos, hogy annyira hülye vagyok. Gondolnám én. Egyébként pedig azt mondom, hogy a harag nagyon rossz tanácsadó. Tudom, hogy ez közhelyes, de ez igaz. A másik az, hogy rengeteg energiát fölemészt. Tehát teljesen fölösleges valakire haragudni. Ebből fogadni, hogy ő olyan. Ha meg nem tudom elfogadni, és mégiscsak akarnék esetleg rá haragudni, akkor meg nem kell keresni a társaságát. El is kell kerülni, de akkor is elószia, hogy vagy, mit tudom. De nem kell ezt bőlére engedni, és kész. Tehát szerintem haragudni teljesen fölösleges. Minek? Fölösleges. Időtöltés, energiapazarlás. Nem kell vele foglalkozni. Nem szabad haragudni senkire. Ennyi.
0: Na.
1: Így van. Jó, hogy ki kell dühöngeni magunkat. Aztán, mert azt hiszik, hogyha most én haragszom rád, akkor neki jártunk. De hogy is? Ő már rég tovább lépett.
0: Nem is tudja
1: esetleg. Nem is tudja. Igen, úgyhogy teljesen felesleges egyébként. Igen.
0: Így van. Ez a számból vette ki a szót, Gábor.
1: Abszolút, nagyon jól mondta.
0: Felesleges haragudni. Igen. Fölösleges. No, köszönjük a Gábornak is, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: Ez a Rádió Antrit.

0: 8:02 szeptember 24-én a csütörtökön, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már ugyebár megosztották velünk, hogy mi az az apróság, amiért teljesen aránytalanul meg tudnak haragudni valakire, és akkor ne is húzzuk az időt, folytassuk mondjuk Zsófival.
1: Zsófi nagy környezetbarát, nem meglepő, tehát, hogy nagyon szeret túrázni.
0: Na, hallgassuk!
2: Hát, talán megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem betartani azt, hogy reggel 8 óra előtt nem telefonálunk, meg mondjuk azért este 8 óra után nem telefonálunk, és nem azt mondom, hogy megharagudni, de azért mondjuk a reggel 8 óra előtti telefonoknál egy kicsit mérges tudok lenni.
1: Na, ilyet még nem is hallottam, de milyen jó, mert...
0: Mit, hogy 8 előtt ne hívjanak, meg 8 után ne hívjanak?
1: Hát jó, de ilyen család, vagy olyan, hát nem tudom. De szerintem lehet, hogy erre nem is kell szabályt hozni, ez így magától értetődő, nem? Hát nem mindenkinek?
0: Nem vagyok benne biztos.
1: Nem.
0: De mondjuk engem annyira nem keresnek telefonon.
1: Nem. Ha keresnek, se veszed fel.
0: Nem vagyok ebben mérvadó. Na köszönjük Zsófinak végül, de nem utolsó sorban következik Frankie.
1: Frenki szeret motorozni, találkozók mellett Szicíliában, Horvátországban és Szardínián is túrázott már a barátaival.
0: Hallgassuk!
3: Apróság, nem nagyon tudom, hogy van-e olyan, ami miatt nagyon meg tudok valakire haragudni. A hangulat kérdése természetesen, elég heves vérmérsékletű tudok lenni, viszonylagos apróságokon is fel tudom kapni a cukrot, de alapvetően ezt igyekszem levetkőzni. A haragom az hamar elpárolog, de hogyha valaki kiesett a pixisből, én nem tartom a haragot, egyszerűen nem foglalkozom vele többet, semennyit, kiírom az életemből. De talán, hogyha én apróságot akarok megfogalmazni, hogyha valaki hülyének néz. Az nálam egy red flag. Azt nagyon nem tudom tolerálni.
0: Na, a második hülyének nézés is elhangzott.
1: Kiestik a pixisből, egyébként tényleg így van. Akkor ennyi, akkor nincs miről beszélgessünk tovább.
0: Ez a hülyének nézés, én nem tudom, hogy ez így pontosan mit is akar jelenteni, vajon.
1: Hát nem voltál még olyan helyzetben?
0: De biztos.
1: Biztos, hogy voltál, csak lehet, hogy utólag esik le az embernek, hogy hülyének néztek.
0: Vagy konkrétan az voltam, tehát lehet, hogy nem csak annak néztek, hanem abban a helyzetben az voltam.
1: Sőt, nem, amikor adott helyzetben valaminek próbálnak beállítani, és azt hiszik, hogy te ezt nem érted, és te ez buta vagy, és akkor így, hát ezek konkrétan hülyének néznek.
0: Jó. Oké, elfogadom. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
8: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Iván Dárda felé, Szekszárd térségében továbbra is aszfaltoznak az M9-es autót csomópontjánál. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A Szekszárdon az 56-os úton a vasútállomásnál, a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek. Ez a munka november közepéig tart, ezért ott útszükület akadályozza a forgalmat. Az 56-os úton Szekszárd és Belteszék között, a 9-es és 21-es kilométer közötti szakaszon pedig kaszállógép lassítja a forgalmat reggel 7 óra és délután 4 óra között. 65-ös úton két térségében még mindig a 16-os kilométernél árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek. Kifele Szekszárdnál pedig a Budapest felé a körforgalomnál szintén kaszálnak a 140-es kilométernél, illetve Csatáron kifele is még tartanak az útépítési munkálatok.
0: Köszi, Vali, azért van dolog bőven. Itt Szekszárdon azt látom, hogy nincsen kifejezett a dugó sehol, ami meglepő, de azért Csatártól egészen a kórházig, vagy a Bezerédi utcáig ott van egy ilyen közepes forgalom, tehát kicsit lassabban lehet haladni, nem teljesen egyértelmű a haladási menet, úgyhogy ezen kívül igazából szabad a pálya mindenfelé, úgyhogy vezessen körültekintően óvatosan, türelmesen, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74 444 444-en. Segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!

0: De ez az Antwi reggel 3-4-8-kor egészen pontosak vagyunk szeptember 24-én csütörtökön. Ugye ez az az időpont, amikor Vali beavat minket ismételten a nap titkába.
1: Kellemes az idő most, kint éppen kint voltam. 9 fokot érnek, szerintem azért ennél már melegebb van, és már felhősödik az ég, ugyanis esőt jósolnak, mégpedig délután 3 órától. Egyébként olyan 21 fok körül lesz a maximum, a szél nem lesz jelentős, de hogy hát az esernyőt vigyük magunkkal, mert hogy csapadék várható, de most még úgy kellemes az időként. Elállt az a nagy szél, ami ugye napok óta azért kicsit úgy nehezítette a napjainkat, mert attól az ember ugye egy kicsit olyan kis zíz is tud lenni, hogyha nagyon fúj a szél.
0: A zízit.
1: Úgyhogy ma elállt ez a nagy szélfújás.
0: Hogyha az ízi van, akkor igen, a kettős fronti hatásra lehet fogni, mert hogy az van, mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Nagy levegő, fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, rosszul lét, koncentrációs zavarok, gyulladásos panaszok, illetve a kopásos eredetű ízületi fájdalmak is felerősödhetnek a kettős fronti hatása miatt, úgyhogy meg az ízi is.
1: Meg ezek a teri hold.
0: Lehet, hogy az majd
1: szombaton
0: lesz. Még hol van a
1: teri hold? De annak már előtte van így hatása, van. Tudod,
0: amúgy is messze van. Milyen messze van a hold? Kilométerek. Hát
1: főleg, ha oda vetíti a NASA.
0: Hát pláne akkor, ugye? Látom, valami megragad. No, a parlag csúcsidőszaka is ugye véget ért, ettől függetlenül még érdemes azért óvatosnak lenni, mert hogy továbbra is közepes tartományban alakul a pollen koncentrációja, a kültéri allergén gombák spóra száma pedig magas szintet érhet el. Így nagyjából összefoglalvást a mai napot, erre készüljön divat tippünk, nyilvánvalóan őszies ruha esernyővel. Így készüljön, így kalkuláljon tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: késés volt még ilyen.
1: Illetve a telefonálás, hogy 8 előtt és 8
0: után. Még megbeszéltük azt, hogy az emberek ilyen lassan totyogva közlekednek boltokban is, és elülhagyják a bevásárlókocsit, minthogyha más nem is létezne rajtuk kívül.
1: Fölpakolnak a szalagra, és még elugranak valahova gyorsan.
0: Igen.
1: Mert és valami eszükbe jutott.
0: És akkor, ja, még az is az, és ott társ. Én már jártam már így a szomszédból.
1: Ajjaj. Párszor én is jártam már. No, köszönjük a napjatos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és hát a következő óránk témája az, hogy benyújtották, munkaszüneti nap lesz december 24-e. Egyszer már beszéltünk erről, hogy jó ötlet lenne.
0: Szerintem évek óta téma.
1: De téma, és eddig nem volt, nem valamiért volt. Nem. Na, ezt is átbeszéljük, hogy vajon miért nem, meg azt is átbeszéljük, hogy most akkor hogyan változik minden, és mondja el nekünk, hogy mit gondol erről, hogy munkaszüneti nap lesz december 24-e. A 74-444-444 a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tudatos.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Poyán Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt évben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett, a

0: visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor nyugaton, zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 24-én 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van ugyebár Vali is. Jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: És akkor mai témánk, munkaszüneti nap lesz december 24-e, legalábbis elméletileg. Mit gondol erről? Beszéljünk róla. 74 444 444-en.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: 4:09 lesz 20 másodperc múlva, szeptember 24-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és ugye a mai témánk az, hogy benyújtották a törvényjavaslatot arról, hogy munkaszüneti nap legyen december 24-e.
1: De ez már egy visszatérő téma, nem? Már évek óta, hogy a 24-én...
0: Olyan ez, mint az óraátállítás eltörlése.
1: Na, arra is talán egyszer majd sor
0: hát
1: kerül.
0: Hát úgy tűnik, hogy nem most.
1: Még nem mostanában. Mert ugye a 24-ét igazából mindenki megkivette szabadságnak, ugye dolgozni már nem nagyon dolgoztak, még akkor is, hogyha mindenki is számít, talán szombati napnak valami meghatározása van, hogy szombati munkarend van, ugye általában délig vannak, vagy voltak nyitva az üzletek, maximum 2 óráig, de hogy már, én utána néztem például 2023 óta már az egyik áruházlánc már teljes mértékben bezárt, és követte jó pár, mert úgy gondolta, hogy a dolgozóiknak ez azért mekkora könnyebbség, hogy akkor a 24, 25, 26, és tényleg 3 napot mindenki tud pihenni, és azért mondjuk a kereskedelemben dolgozóknak azért ez egy elég nagy szó.
0: Az biztos.
1: Biztos vagyok benne. Biztos. Úgyhogy már régóta ez így téma volt, hogy hát a 24-e is kéne, hát akkor úgy látszik, akkor idén bekövetkezik.
0: Ugye 2024-ben még a Jobbik nyújtott be egy népszavazási kezdeményezést, de azt a kúria elutasította, később viszont mégis átengedték kezdeményezést, de népszavazás nem lett belőle.
1: Ja, mert hogy volt esetleg rá ilyen kezdeményezés, hogy legyen népszavazás róla?
0: Volt ilyen, de nem lett belőle végül népszavazás. Évek óta beszéljük itt, az Antrit reggelben is, hogy most nem 24-én kell bevásárolni.
1: Hát nem. És akkor, de hát nagyon sokan akkor teszik, hát még az. Akkor indulnak neki, mert úgy gondolják, hogy ó, hát még akkor ez az utolsó napom, és akkor, hogyha addig nem találtam ki,
0: és hogy
1: mit legyek, akkor megyek.
0: Voltál 24-én boltban?
1: Nem nagyon.
0: Az elmúlt
1: években? Mert igyekeztem elkerülni, még az élelmiszerboltot is igyekeztem elkerülni.
0: Rengetegen gondolták úgy, hogy akkor vásárolnak. Van egy telefonunk. Jó reggelt, Rádió Antrit, élőadásban van.
2: Jó reggelt kívánok, Ági vagyok.
0: Jó reggelt.
2: Hát én ezt nem is terjeszteném elő, hogy 24-én dolgozzanak, főleg a kereskedelmi egységekben. Mert azért, ha megnézzük, nagyon széthúznak a családok, és a hétvégéket is teljesen bezárnám, hogy a boltok ne legyenek nyitva.
0: Aha.
2: Szabadnaposak legyenek igenis a bolti dolgozók, hogy többet tudjanak lenni együtt a családdal. Mert ugyanis volt erről már nagyon sokszor szó, hogy most legyen nyitva a bolt hétvégén, vagy ne legyen. Nézzük meg a falvakat. Egy héten egyszer, ha kimegy egy olyan busz, ahol be tudnak vásárolni, és nem halnak éhen. Aki az utolsó napra hagyja a bevásárlást, az nem foglalkozik a sütéssel, főzéssel, mert mindenkinek megvan a lehetősége másnapokon, hogy be tudjon vásárolni. Én nem vagyok már mai gyerek, de soha hétvégén nem mentem boltba. Soha megoldottam a dolgomat úgy, és dolgoztam 3 műszakba. Gyerekeket neveltem, baromfin volt, kertem volt. Érdekes módon faluhelyen meg lehetett oldani azt, hogy nem volt, és bevásáltunk. Most meg ez a nagy tumultus. Csak el kell menni a boltok előtt. Éhen akar dögleni, már bocsánat, hogy ezt mondom a nép.
0: Igen.
2: És beszélgetek a pénztárosokkal, így nagyobb boltba elmegyek bevásárolni. Mondják, hogy képzeld el, délbe kisgyerekkel az anyuka vásárolni olyan hülyeségért, hogy chips, energiaital, ilyenekért mennek oda. Hát azt mondja, figyeld, hát észreveszhető, hogy az emberek mit csinálnak.
1: Na.
2: Meg oda mennek körülnézni. Hétvégén az a program. Nem az így lenne van. A program, hogy elmegyünk a gyereket, megtanítjuk arra, hogy kell menni az utcán, hogy sétálni, levegő legyenek.
1: Na, igen.
0: Hát ezek szerint nem.
1: Igen.
2: Úgyhogy én azt mondom, hogy igenis a 24-ét is oda kéne adni.
1: Na, hát akkor így
2: ahol
1: érvezi,
2: lehet
1: hogy lesz.
2: Boltokba, mert tudok olyan boltot, hogy maszek, És még karácsonykor is nyitva vannak.
0: Aha. Igen, hát igen, vannak ilyenek.
1: Vannak ilyenek.
2: Ajánl föl több pénzt, és nyitva van, mert éhen akar őzé halni, és tele van a zsebje.
0: Igen. Köszönjük a telefont.
1: Köszönjük, hogy telefonált.
2: Szívesen.
1: Legyen szép napot. Viszont hallásra.
0: Na.
1: De elkényelmesedtük, ahogy biztos. Mondta is a hölgy.
0: Az biztos.
1: És milyen igaz, ugye az én gyerekkoromban szombaton délbe zártak a boltok, és utána hétfőig semmi nem volt nyitva, és megoldottuk, és nem voltak plázák, és nem volt bevásárlóközpont.
0: Jó pár évvel ezelőtt ez, hogy akkor vasárnap minden zárva van.
1: Tényleg volt.
0: Hatalmas felháborodás volt. Hogy mit csinálunk vasárnap, ha nem mehetünk a plázába?
1: Igen.
0: Ez a családi kiruc, ez a családi program
1: hogy
0: vasárnap,
1: elmegyünk nézelődni.
0: Hogy elmegyünk a plázába, vagy az akármilyen bevásárlóközpontba, csak hogy nézelődni.
1: Ráveszi az embert, hogy pénzt is kölcsön.
0: Hát hogyne?
1: Főleg, hogyha gyerekkel mész, akkor hogyne? Meg pláne. Jó, ez csak ez a kis kicsi valami, vagy az, akkor együnk is már
0: akkor
1: valamit. Akkor együnk is
0: ajánljunk,
1: van.
0: Így van. No, várjuk továbbra is a telefonokat. Mit gondol arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet. 74-444-444.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 9:02, szeptember 24-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy benyújtották-e a törvényjavaslatot, amely munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét. Az indoklás szerint Szenteste napja a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem napja, emellett tiszteletben tartva a karácsony keresztény eredetét és a hívő honfitársaink, ez egy idézet, számára hordozott kiemelkedő jelentőségét, e nap méltó, nyugodt és közösségben történő megélését.
1: Hát igen, most belegondolunk, azért hány családnál fordul elő, hogy reggel, jó, még így gyorsan elszálltok a boltba, mert még kell, nem tudom én, a halászlihez tészta, friss kenyér, jó, de akkor gyorsan csináljuk meg a halászlevet, állítsuk fel a fát, tehát így, igen, és akkor így, az így szétfolyik ez a nap, és akkor mire mindenki odaér este, akinél ugye ez a tradíció, hagyomány, akkor beesik este a fa alá, meg a vacsora asztalhoz, és akkor ünnepelnek. Ehhez képest mondjuk képzeljük el azt a napot, hogy akkor már igazából lehetőség sincs sehova se menni,
0: hát
1: mondjuk
0: vásárolni,
1: mert addigra már minden megvan, és gyakorlatilag reggeltől kezdve mindenki
0: reggel,
1: szép, estig nyugodtan.
0: Összezárva a család.
1: Hát igen, ez ugye? Egy másik téma, ugye? Majd erről karácsony azért, előtt beszélgetünk.
0: Amikor az van, hogy 24-én hoppá, nekem még el kell futnom a boltba, mert
1: elfelejtettem. Ja, jó kis kifogás volt sokaknak.
0: Elfelejtettem sütőport venni, vagy kell margarin, vagy valami, akkor még úgy gyors,
1: ki tudok
0: szakadni.
1: Jó kifogás, hogy
0: persze,
1: egy kicsit
0: két még... órán keresztül megyek föl le a boltban.
1: Sokan voltak.
0: Nem haladtam. Addig otthon legyenek el maguknak, ahogy akarnak.
1: Hát igen, ez
0: hát
1: is
0: benne lehet. De miért a faállítás is mindig az van, hogy na majd én tudom, na mennyire hagyja, majd én tudom.
1: Igen.
0: Nem tudom, az is mindig valahogy vezetés betolkodik.
1: Ennél egyszerűbb nálunk sokáig az voltam. Igen, két gyerekkel voltam, hogy előző nap és 24-én reggel volt az ajándékozás. És akkor én odakezdve nem volt probléma, mert hogy akkor meglepi volt, és éjszaka jött a télapó. De egyébként nagyon sok...
0: A télapó jött, nem a Jézuska?
1: Nem, nálunk télapó jött. Azt hiszem, igen, télapó. És nagyon sok család
0: és
1: egyébként ezt bevezette.
0: Várj, hatodikán mi jött?
1: Jaj, most mi télapó, nálunk ez nem volt jelentősége, hogy most Jézuska vagy. Nem, valahogy nálunk ez kimaradt, ez a Jézuska szó. Na jó, de most nem erről beszélgetünk, hanem a 24-éről. Szóval sokan úgy vannak, hogy már eleve úgy kezdik a 24-ét, hogy már felejtott fenyőfa ajándék, és akkor pihenünk, eszünk, iszunk nyugiban.
0: Persze.
1: De az, hogy még 24-én vásárol, hát az...
0: Hát megmondod, hogy 24-én még dolgozol.
1: Igen.
0: Bemész reggel dolgozni.
1: Van, aki még
0: dolgozik. Délbe vagy dél után, hogyha hát, úgy van, igen. Érted, akkor vagy mit tudom én 4 óra után, amikor éppen gyárban melengednek, vagy most nem tudom pontosan, hogy működnek.
1: Ilyen délbe talán.
0: Hát most ki tudja egy gyárban, hogy van. Most tudjuk, hogy a boltoknál azért megvolt az, hogy délig, de most egy gyárban hogy van, azt nem
1: igen.
0: tudom.
1: És azt hiszem, hogy 4-2-ig volt nyitva, vagy 4 óráig a boltok talán, vagy 2 óráig, nem emlékszem pontosan.
0: Mindegy. Az a lényeg, elmegy reggel dolgozni, és akkor hazaér, akkor még álljál neki ugye főzni.
1: Kicsit takarítani.
0: Takarítani, fát állítani, hogyha úgy van, ajándékot csomagolni, és akkor este legyél nyugodt, és kiegyensúlyozott, és boldog.
1: Igen. De azért jó belegondolni, hogy tényleg a bolti dolgozók, ahogy így mondta a betelefonáló hölgy, és most így 3 napjuk lesz, gyakorlatilag 24-25-26, hogy pihenjenek, és náluk azért ez a munkabeosztás azért nem túl kellemes, mert azért neki nem nagyon van hétvégéjük sem, hanem általában ha jól tudom, hogy hétköznap, ahogy esik a beosztás, nyilván úgy kapják meg a szabadnapjukat.
0: Hát most a gyári munkásokhoz is kitérhetünk a 12 órázásokra, mondjuk reggel, éjszaka.
1: Vagy az egészségügyben dolgozok,
0: az egészségügy.
1: Mert ők is.
0: Igen. És így tovább, és így tovább. Na de ő mit gondol erről? Beszéljünk róla. 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével. Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám, a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 3:49 is elmúlt már szeptember 24-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Mai témánk az, hogy benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely szerint munkaszüneti nap lenne december 24-e. Átbeszéltük, hogy itt az üzletek meg a mindenek. Viszont igen, van egy olyan, hogy rögzítik, hogy december 24-én az üzletek zárva tartsanak. Van néhány kivétel, majd rájuk térünk. Ezáltal a kereskedelemben foglalkoztatottak minél szélesebb köre számára lehetővé téve az ünnepi pihenést. Ha a javaslatot elfogadják, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág és édesség üzletek és az üzemanyag töltőállomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve üzemanyag töltőállomáson belül működő üzletek kivételével.
1: Jó, de ez eddig is így volt igazából, még a többi ünnepen is, tehát 25-26-án is, amik azért kivételbe tartoztak.
0: Na de eddig kinyithattak 24-én a többiek, most már nem tartnak.
1: Most már nem tart. Ja, most már nem.
0: Tehát kötelező jelege be kell zárni december 24-én.
1: Na, hát ez majd kérdés, hogy mi.
0: És hogyha mindez összejön, akkor már idén decemberben ez így lenne, ami azt jelenti, hogy 4 napos hétvége lesz.
1: Igen, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.
0: Azért
1: jó, de ott már szombaton kinyitnak az üzlet. Ja nem, már jó, csak csütörtök, vasárnap tudnak kinyitni.
0: Hát, ha ki akarnak.
1: Mert ugye 24-25-26 van, szóval ott már vasárnap. Tehát akkor 23-án senki ne menjen boltba, mert ott örültek
0: hát az világvége lesz, az
1: valószínű. De biztos. Ilyenkor egyébként hosszabb nyitvatartással szokták várni az üzletek a vásárlókat, tehát ilyen este 10-ig.
0: Igen,
1: itt a kisebbik áruházlánc is szokott ilyet csinálni, hogy amikor van egy ünnep, akkor előtte is mondjuk másnap bezárnak, hogy mondjuk akkor este 10-ig van nyitva.
0: Így
1: volt a húsvéti ünnepek előtt is. Igen.
0: Hogy lemaradtam, hát ennyire szoktam ünnepnap előtt boltba menni.
1: Igen.
0: Na hát szerintem ez egy jó dolog, és végre eljutunk oda. Tehát évek óta megy a húzavonna, hogy az legyen, ne legyen az, mi legyen, hogyan legyen. Legyen így.
1: De aztán majd a következő lesz a ledolgozós szombatok, mert az is egy ilyen felesleges dolog, de hát nem baj.
0: Muszáj. Kapitalizmus van, ezt mondja. No, zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradja velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: 2 perc múlva lesz 9 óra, szeptember 24-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Nagyon röviden összekezzük a mostani órákat, hogy arról beszéltünk, hogy valószínűleg munkaszüneti nap lesz december 24-e.
1: Végre
0: valahára.
1: Vagy ugye évek óta ez egy téma, és hát a kereskedemben dolgozók biztosan örülnek már,
0: nem,
1: aki.
0: Nem, hát nem csak ők, szerintem mindenki.
1: De azért meg a családjuk is. És
0: meg
1: akkor,
0: más dolgozók is.
1: És most van ideje mindenkinek kicsit átszabni a menetrendjét, mondjuk az ünnepek előtt a vásárlást illetően, hogy hogy is lesz majd.
0: 23-án.

0: programokat. A hírek után kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Kareszkám, de régen láttalak. Merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Cseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendők között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadül Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, beleszemben őrizetbevédelem mellett embercsempészet.

0: tüntet miatt indul eljárás.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor nyugaton, zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 24-én 9 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és hamarosan érkezik majd a stúdióba Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. A szokásos módon átbeszéljük majd a programokat, úgyhogy most már nem menjen sehova, mert mindjárt kezdünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 8 perccel szeptember 24-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Gödöllői Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, jó reggelt!
0: Köszöntelek! Na hát, majd a szokásos módon átbeszéljük a programokat, de most rendkívüli módon kezdjük inkább a múlttal, hiszen itt voltak a születi napok.
1: Igen, igen, itt voltak a fantasztikus születi napok, hát nagyon szépen köszönöm a kérdést, végtelenül büszke vagyok, és nagyon fáradt egyébként a kollégáimmal együtt, de szerintem ez érthető, és gondolom, hogy ugye a fele város, háromnegyede város szintén, meg Szekszárd és környéke, meg az ország jelentős része. Nagyon-nagyon büszke vagyok. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy összehoztuk megint egy ilyen típusú rendezvényt, és végtelenül büszke vagyok arra, hogy ennyien velünk tartottak. Én mindig elmondom, hogy ezért érdemes csinálni, nem kilóra mérik, tehát nem az a fontos, hogy mennyien vannak, de nyilván nagyon-nagyon számít. Úgyhogy a visszajelzések alapján is azt kell mondjam, hogy rendben voltunk, és egy nagyon-nagyon jó szekszárdi születi napokat éltünk meg, egy nagyon jó fesztivált, egy a legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulás rekordját fölállító, 3100 fővel a rekordot fölállító fesztivált, úgyhogy már azt is elmondhatjuk, hogy Szekszárd a rekordok városa, hogy a húsvétkor volt ez a sütés, amivel jól emlékszem, ugye a szakképzési centrumtól indult, egy ilyen, majdnem azt mondtam, méteres süti, de hát szorozzuk meg, nem tudom, 70 valamennyi volt a rekord, vagy nem tudom, most akkor itt van egy ilyen kilométer hosszú születi felvonulás, úgyhogy egy kiváló élmény volt, és hát majdnem azt mondtam, hogy nagyon jó volt álomra hajtani a fejünket vasárnap este, inkább úgy mondanám, hogy hétfő éjjel, de én még egyszer mindenkinek köszönöm, és én nagyon-nagyon büszke vagyok, úgyhogy jól sikerült.
0: Na, az a lényeg, hogy jól sikerült. És akkor lássuk most a jövőt.
1: És akkor most majdnem azt mondhatnám, hogy teljesen kifogytunk a programokból, de természetesen nem fogytunk ki a programokból. Egyébként most is egy programsorozat, egy országos programsorozatnak a helyszíne vagyunk mi, és ez a Kultúrházak éjjel-nappal nevezetű sorozat, amely 21-től 27-ig tart, és különböző érdekességeket tettünk mi is ebbe a programcsomagba, amivel csatlakoztunk hozzá. Ugye itt lehet benne olyan is, ami már elindult, így benne van például Mózer Zoltánnak az időbe zárva kiállítása a Művészetek Házában, vagy az Egyfürd-Szekszárd kiállítása, ami ugye múlt héten hétfőn nyitott, ez egy alkotóművészeti kiállítás a születi hagyományok jegyében, ez a Babits Márvány termében van, a Bakta Galériában pedig Rács Robert fazekas mester tárlata van, a 40 éves jubilómi kiállítása, azt lehet megtekinteni, ez 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szekszárdi borvidékről, és a cegény mozi mindig kimarad, de mozifilmek is vannak benne, tehát az Átkozott boszorkák 2, a Kaptár, a Félrelépni szabad, a Bosszúállók végjáték, Ráadás, Verdák 20, ugye a 20 éves jubileum, Félrelépni szabad, Sóna bárány és a Muszat végszörnye. Szóval vannak benne minden egyebek is, a másik pedig a Gemenc hangja, vagy a Mentálhigiénés műhely önkéntesek napja című rendezvénye, és hát a csoportjai nyílt órái is, tehát erről a Kultúrházak éjjel-nappalról erről azt is kell tudni, hogy ilyenkor ez kvázi ilyen nyílt napként is funkcionál, hogy az emberek bejöhetnek és betekintést nyerhetnek a különböző kis csoportok munkáiba, így például a Mentálhigiénés műhelynek volt ingyenes szenior örömtánca kedden, amit meg lehetett tekinteni, vagy a Páskumtermi tücsökzenés színpadpróbát, szerdán Gajárda kamarakórus, Madrigál kórus próbákat, ma pedig az Ezüst Dallamok baráti körét, vagy a Liszt Ferenc pedagógus kórust, vagy a Mondschein szekszárdi német nemzetiségi kórus egyesületnek a próbáját, úgyhogy be lehet jönni egy kicsit így, talán egy kicsit azt mondom, hogy ilyen csúnyán megfogom az, hogy hátulról ismerkedni a kultúrával. Tehát meg lehet nézni azt, hogy amikor látunk egy Mondschein-t mondjuk a színpadon, akkor ők hogy jutnak el a színpadig, ugye milyen vérverítékes kemény munkával, hiszen azt ne feledjük, hogy egy 5 perces tánc, egy 6 perces ének, egy 7 perces sváb népdalcsokorban hetek, hónapok kőkemény munkája van, és ebbe a program, vagy ebbe a munkába, ebbe a kulisszába lehet betekintést nyerni a Kultúrházak éjjel-nappal programnak a segítségével, ami egyébként a Népművelők Egyesület által szervezett történet, és talán már a 20. alkalom, szóval nem egy mai kezdeményezés, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a programra, de hát van még itt minden egyéb, a már említett önkéntesek napja lesz például szombaton, ugye így a Kultúrházak éjjel-nappalba azt is beépítették a kollégák, valamint a Gemenc hangja című énekverseny popdal és musical kategóriában. Én erre mindig azt szoktam mondani, emelem karapom a Béresné Kollár Éva szervező előtt, nem csak azért, amit a tücsökkel produkált itt az elmúlt 30 pár évben, hanem azért is, mert ez egy olyan egész napon át tartó verseny, ahol tényleg tehetségek vannak, vagy tehetségek születnek, vagy tehetségek mutatkoznak be. És ez egy azért jó megmérettetés, mert ugye itt kilépünk a fürdőszoba árnyékából. Tehát az, hogy most fogmosás közben valamit eldalulunk, vagy néha eljárunk valahova énekelgetni, ez már éles porond szakmai zsűrivel. Tehát itt már tétje van a dolognak, úgyhogy én nagyon-nagyon szorítok a versenyzőknek. Szeptember 26-án szombaton 10 órától meg lehet tekinteni őket. Egyébként egy majdnem egész napon át, ahogy mondottam, volt az előbb egy majdnem egész napon át tartó megmérettetés, úgyhogy föl lehet kötni a magas C-t, és lehet ügyeskedni.
0: Így van. No, mi pedig zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4:10:02 szeptember 24-én csütörtökön. Ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gyodrai Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Ott hagytuk abba, hogy hol hagytuk abba, hogy Gemenc hangja.
1: Gemenc hangja, igen. Gemenc hangja. Az lesz szeptember 26-án, az ugye egy szombati nap, és a Bérköteles címmel az Élet máshogy van Janklovics Péter önálló estjére kerül sor szeptember 28-án hétfőn a rendezvényteremben. Nagyon nagy szeretettel várunk erre is mindenkit. Nagyon fontos alakja a hazai humornak Janklovics Péter, és egyébként már nem először jár nálunk, ezt mindig elmondom. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fellépőnkkel kapcsolatban az ő estjére kerül sor 28-án. Egészségszabad egyetem is lesz a csatárteremben 30-án. A téma pedig mit érez a demens beteg, és az előadó Kollár István filmrendező lesz, ő egyébként az Alzheimer című díjnyertes film alkotója, mindezek mellett pedig az Alzheimer segítő egyesület elnöke. Egyébként ez a mentálhigién és műhely rendezvénye, az ingyenes estházi asszonya, az elnök asszony lesz, Pócs Margit. Erre is nagy szeretettel várunk még egyszer, mondom mindenkit, de még egyszer mondom az időpontot, bocsánat, szeptember 30-17 óra, Babits Mihály Kulturális Központ csatárterme. No, és akkor hát el is érkezzünk szeptember 30 után október 1, ez a Zene Világnapjához, ahogy azt a kedves hallgatók és a kedves vendégeink megszokhatták ilyenkor. Ha nem is egész napos programsorozattal, de egész délutános programsorozattal ünnepeljük a zenét. A következőképpen néz ki a program. A Liszt Ferenc téren lesz a Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar és a Szekszárdi Ifjúsági Vonószenekar közreműködésével egy koncert, 15:30-kor pedig az Agora sétányon, a Babits Mihály Kulturális Központ déli bejáratánál az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd koncertjére kerül sor, ugye ennek a művészeti vezetője Kolozsvári Gábor, és hogyha már csütörtök van, és egy héttel ezelőtt indult a szekszárdi születinapok, akkor ha jól emlékszem, pont egy héttel ezelőtt a Szeretett Lángja rendezvény után ők léptek másodikként színpadra, nagyon jók voltak, mint mindig. Aztán 17 órakor az Agora sétányon a Babits Mihály Kulturális Központ déli bejáratánál szintén a Tücsök zenész színpad fellépésére kerül sor, ennek a művészeti vezetője pedig Béresné Kollár Éva, 6 órakor pedig a Művészetek Házában lesz a Szekszárdi Kamara Zenekar, Földesi Lajos hegedű művész vezette Szekszárdi Kamara Zenekar és a Pécsi Vonósok ünnepi hangversenye, amely egy ritka felemelő érzés, nekem nagyon-nagyon sokszor volt már szerencsém konferálni ezt a programot. Egyébként tök jó az egész zenevilágnapja, tehát tényleg amikor úgy egy délután úgy minden a zenéről szól, tehát úgy megtelik zenével a város, vagy legalább a város egy apróbb része, és akkor ez feltölti azt, aki csak a buszra siet a fasoron keresztül, feltölti azt, akinek az ABC-ben vagy az áruházban van valami dolga a Liszt Ferenc téren, úgyhogy a zene az tényleg olyan, hogy az egy kis benzin így a léleknek, úgyhogy egy lelket simogató, szívet megnyugtató történet, és tényleg a testet, szellemet felszabadító dolog a zene, úgyhogy mi ezt alaposan meg fogjuk ünnepelni a zenét. Egyébként a 70-es évek elejétől ünneplik már, 1970-75-től, tehát most már, nem is tudom, jó számlok, akkor több mint 50 éve ünneplik a zene világnapját, és nem lesz ez másképpen most sem. A következő programunk az pedig október 2-án lesz, itt is a zene áll a főszerepben, ez egy Abba Night nevezetű élő show lesz, az Abba Solution érkezik a Babits Mihály Kulturális Központba, és a Mamma Mia filmek slágereivel okoz majd feledhetetlen perceket, szerintem nem csak azoknak, akik a filmet szeretik, vagy az Abbát szeretik, hanem úgy unblock a zenét szeretik, egy nagyon-nagyon jó koncertnek ígérkezik, és a koncerttel kapcsolatban most nagyon-nagyon fontos információkat, de lehet olvasni az agora.hu oldalon, minden mással is, de most ezzel a koncerttel kapcsolatban is. Ilyen is nagy szeretettel várunk mindenkit október 2-án pénteken 19 órától. És akkor október 7-e, utazó planetárium, Mesél az ég, karnyújtási nő az univerzum címmel, utazó planetárium utazik a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termébe. Több időpontnak és több korosztálynak hirdettük meg ezt az utazó planetáriumot, egy nagyon-nagyon jó buli egyébként, egy hihetetlen dolog. Én általános iskolás koromban voltam még az igazi planetáriumban Budapesten, ami azóta szegényként egy kis ilyen egér rágta, úgyhogy most tök jó, hogy ez az élmény eljön ide Szekszárdra, és nem kell olyan messzire utazni érte. Az erdő lakói és a világűr, egy titokzatos világ felfedezése a pagonyból, ez az egyik előadás, 3-2 egy felszállás irány az űr, ez a második, a harmadik az utazás távoli világok felé, bolygóközi utazás, a negyedik pedig a Mars, a következő mérföldkő az emberiség történetében, de van még a sötét anyag, egy kozmikus titok felfedezése, és Ezek azok az előadások, amelyekre nagy szeretettel várunk mindenkit. 5 éves kortól, 6 éves kortól, 7 éves kortól, 12 éves kortól lehet jönni az előadásokra, úgyhogy a bolygóközi utazásra most véletlenül itt a honlapon majdnem azt olvastam, hogy bogyiszlói utazás. Bogyiszlóiakat is nagy szeretettel várunk, mert persze mindenkit. Tényleg egy káprázatos élmény, tehát egy nagyon... Én legutóbb Debrecenben voltam ilyen... Hát nem utazó planetáriumban, hanem egy ilyen felfújható planetáriumban, amiben csak tényleg be kellett ülni, el kellett dőlni, és annyira jó kis sztorit festettek az égre, úgyhogy én nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Kezdési időpontok, korcsoportbeosztások, minden egyéb az fönt van a honlapom.
0: Na hát zenélünk, és akkor innen folytatjuk, majd maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

szakadt durva film. A Dejavu nevű revű cinema verité.

0: Kettő perc múlva lesz 9:30, szeptember 21-én csütörtökön. Ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével. Ott hagytuk abba, hogy október 7-én lesz az utazó planetárium, mesél az ég, és még ugyanennapon lesz valami.
1: Igen, október 7-én szintén elindul a színházi évadunk ezen a gyönyörű szép szerdai napon. Ez 19 órakor kerül sor a Múzsabérlet első előadásának a bemutatójára, Michael Cooney Nicsak kilakik itt címmel. Varga Iza, Kondáka Zsófia, Hujber Ferenc, Harmat Imre, Gombás Ádám, tehát csak néhány olyan színész, akik szerepelnek a darabban, amely biztos, hogy egy nagyon jó tércsapkodós vígjáték lesz. Úgyhogy egy londoni magyarról szól, akinek elege van az ingyen pénzből, a többit pedig a néző képzeletére bízom, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnek a szexárdiak nevetni. Tehát úgy a szexárdiak, hogy a mi közönségünk, a színháztermi közönségünk, és nagyon-nagyon jó évadok várnak rájuk. Tehát ha már említett Nicsak kilakik itt, akkor jön majd az Ankonai Szerelmesek, a Balatonon József Attila Színház hozza majd el, de jön a Csengetett Milord, a Sok hűhó semmiért, és egyébként az Orfeum Bérletben Szente Vajka Séf című új darabja az már teltház. Tehát így indul az Orfeum Bérlet október végén, de hát Eric Chappelle-től jön a Spanyol Hátha, aztán a Boeing leszállás Párizsban már Camolettitől, szóval ja, és Csiki Gergely kortalan klasszikusa a nagymama, emellett pedig még nagyon jó óvodás és kisiskolás bérleteink is vannak. A Mupipőke Kerek Életfáj, az a Fellegjárók Társulat, ők voltak most itt színházzal a születén, Piroska és a Farkas Kerekerdőben, Pompom Meséi, szóval tele vagyunk nagyobb vagy még nagyobb klasszikusokkal, úgyhogy jó szívvel invitálunk mindenkit a színházunkba. Nagyon nagy szeretettel várunk, és hát így a beszélgetés végén én már csak így slágvortokban elmondanám a jövőt. Szavak nélkül címmel nyílik Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállítása október 15-én a Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termében 17 óra 30 perckor. Idén is lesz Kicsi Gesztenye Klub, a Csodálatos Emlékeink címmel, tehát ez egy ilyen kis visszaemlékező gesztenyés sztori lesz október 18-án 11 órától. A már említett Szente Vajka Séf október 21-én, és október 22-én lesz most a Kultúrkortyok. Ez egy picit eltérő, méghozzá azért, mert nem keddi, hanem csütörtöki nap, és nem 18, hanem 17 órakor kezdődik, ismételten érkezik Kun Miklós, aki már kvázi ilyen rendszeres októberi előadónk, ugye másnap október 23-a van, 56-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe, emléknapja, és hát miről szólhatna Kun Miklós előadása? 1956 forradalom, intervenció, megszállás címmel kerül sor az előadására a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Egyelőre így nézünk ki, szexárdagora.hu, valamint a TikTok, Facebook és Insta csatornáinkon, Insta oldalainkon lehet még művelődni a programjainkkal kapcsolatban, különböző részleteket meglelni, olvasni, és hát végtelen nagy szeretettel várunk mindenkit a Babitsba és a Művészetek Házába is.
0: Én pedig köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor jó pihenést majd azért, hogy a születi napokat ki kell pihenni.
1: Köszönöm szépen, igyekszem.
0: Nyilvánvalóan további jó munkát.
1: Igyekszünk, köszönjük szépen, nektek is, köszi.
0: Mi pedig rátérünk már az időjárásunkra, mert hogy beborult az égbolt, ahogy ezt mondottuk volt, úgyhogy meglássuk, hogy hát, ha van valami változás délutára.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.

mission of the

0: tonight.
1: Pontban 3:10 szeptember 24-én a csütörtökön ez az Antrit reggel, és akkor vessünk még egy pillantást mai időjárásunkra, mert hogy elég durván beborult, nem tudom, lóg az eső lába, vagy nem lóg, nem tudom én nem eldönteni és megállapítani, viszont hát írják az esőt nekünk már 2 óra magasságára is, úgyhogy akármikor is hullhat egy kis csapadék, az esernyő tehát szükséges kelléke a mai divat tippünknek, ami egyébként pedig őszies ruhát jelent, bármit is takarjon mindez. Emellé 21 fokunk lesz majd, de a napot azt mostantól nem nagyon látjuk majd, tehát marad ez a felhős, borongós égbolt, és az eső, ahogy mondtam, egészen este 10-ig, 11 óráig eshet, úgyhogy érdemes tehát tényleg azt az esernyőt bekészíteni, vagy esőkabátot, kinek mi? És akkor a pollenjelentésre is térjünk rá, ugyebár véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszakad, ettől függetlenül a parlagfű pollen koncentrációja továbbra is közepes tartományban alakul, ami problémát okozhat, és emellé jönnek még a kültéri allergén gombák, amelyek spóra száma országosan magas szintet érhet el, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, ahogyan arra is, hogy kettős fronti hatást terheli szervezetünket, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, rosszulét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos panaszok hajnalban, illetve reggel pedig a kopásos eredetű ízületi bántalmak. Úgyhogy igen, ez a mai, ez egy ilyen nap. Tegnap jó volt, tegnap előtt még jobb volt, ma meg ez jutott. Holnapra pedig azt írják, hogy hűvösebb lesz, 18 fokot jósolnak holnapra. De ezt majd megbeszéljük holnap, mert hogy most zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 2 perc múlva lesz 10 óra szeptember 24-én a csütörtökön, ez az Antrics, reggel röviden összegezzük ezt az elmúlt 4 órát. A napi ötös tagjét kérdeztük például arról, hogy mi az az apróság, amiért teljesen aránytalanul meg tudnak haragudni valakire. Volt itt a hülyének nézés, a rossz helyre parkolás, a késés, a nem megfelelő időpontban való telefonálás, meg még nagyon sok minden elhangzott. Aztán arról beszéltünk, hogy munkaszüneti nap lesz december 24-e, hogyha minden jól alakul legalábbis. Megállapodtunk benne, hogy ez igazából már régóta esedékes volt. Végül pedig Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével beszéltük át a múltat, illetve a jövőt is egészen október 7-éig bezárólag. És most itt vagyunk, a folytatásban is ajánlom magunkat, holnap reggel pedig újra együtt, addig pedig minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajánlott.

0: lab.hu-n, vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!
1: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László a bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati-nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Elmúlt 10 óra, mindomáris a délelőttén Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Csütörtök van, a hétvége már egyre közelebb, ez is egy jó hír, no meg az is, hogy innentől kezdve délután egyik szuper dalokkal várom önöket.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma szeptember 24-e. Csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Gellért és Mercedes nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, eleinte napos idő lesz, majd délután északnyugat felől egy hideg front hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható, a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullhat. A délnyugati, majd nyugati, este felé már az északnyugati szél sok felé élénk néhol erős lesz, délután 19 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon még sok felé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Holnap kora reggel 3 és 11, délután pedig 16 és 21 fokot mérhetünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádi Andrit, most pedig egy mai programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Bonyhádon a Völcsigi Múzeum idén is csatlakozik a Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz, és igazán sokszínű délutánnal készülnek. Délután 16:30-tól várják az érdeklődőket, és a programok között mindenki találhat olyan témát, ami közel áll hozzá. A megnyitó után például a régészet kerül a középpontba. Dr. Vizi Márta, a Vosinszky Mór Múzeum nyugdíjas régésze egy régész életpályájába enged betekintést, de lesz irodalmi előadás, illetve szó esik arról is, hogyan jelennek meg a kisvárosok a köztudatban és a tudományos kutatásokban. Tolna megyében különösen érdekes lehet az a téma, amely a Duna hajózásával és a kapcsolódó környezeti problémákkal foglalkozik. A Kutatók Éjszakájának éppen az a célja, hogy a tudományt közelebb hozza hozzánk közérthető formában. Bonyhádon pedig ehhez egy igazán változatos programot kínálnak. A helyszín tehát a Völcsigi Múzeum, a kezdés pedig a mai napon lesz, 16:30-kor. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A SZESZ étteremben ma zöld bableves ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható harcsapaprikás, túrós csuszával, vagy kérhető stefánia vagdalt burgonyapürével. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető grízgaluska leves. A főételek közül pedig választható sertéspörkölt galuskával és csemegó borkával, vagy kérhető rántott rapista sajt rizssel és tartárral, vagy kérhető grillezett csirkemell, cízes salátával is rizssel. A pizza ma mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk cérnametéltel, az A-menü leves plusz tarhonyás hús, a B-menü pedig leves plusz lencsefőzelék, sült kolbásszal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igazi 90-es évekbeli klasszikus következik, amit szerintem nem lehet úgy meghallgatni, hogy az ember legalább egy kicsit ne kezdjen elmozogni rá. Jön a Culture Beat és a Mr. Vén, itt a Rádió Antriton. Tekerjük fel a hangerőt, és jön egy nagy adag nosztalgia.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek. Átnézzük, mi történt a világban, itthon és természetesen a környéken is. Aztán visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk a csütörtök délelőttöt együtt. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az Erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
2: A hírek után vagyunk, 11 óra is elmúlt, remélem jutott egy kis időnöknek is felillegezni a délelőttben. Most pedig jöjjön még több zene, hogy kellemesen teljen ez az óra is. Én Géci Adrián vagyok.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Október 1-e az idősek világnapja, és Szekszárdon idén is egy igazán kedves ünnepi programmal készülnek ebből az alkalomból. A város idősebb lakóit a Babics Mihály Kulturális Központ színház termébe várják, ahol zenével és néptánccal köszöntik a szépkorúakat. A műsorban Kovács Gergő énekes előadó, valamint a Barténa Néptánc Egyesület gondoskodik majd a jó hangulatról. A program azért is lehet kellemes, mert nem csak egy ünnepi műsort jelent, hanem lehetőséget arra is, hogy a szekszárdi idősebbek egy kicsit találkozzanak, beszélgessenek és együtt töltsenek el egy tartalmas délelőttöt vagy délutánt. Két időpont közül lehet választani, délelőtt 10 óra, illetve délután 2 órakor kezdődik a műsor. A kapukat mindkét alkalommal fél órával korábban nyitják. Fontos, hogy a részvétel a 65. életévüket betöltött szekszárdi lakosok számára ingyenes, viszont előzetes telefonos regisztráció szükséges. Jelentkezni pedig szeptember 23-tól 28-ig lehet.
1: Szekszárdi Rádió, minden szekszárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy érzékeny és sok családot közvetlenül is érintő témával folytatódik az Egészségszabad Egyetem program sorozat a Szexádon. Szeptember 30-án, szerdán délután 5 órától a demenciáról, azon belül is egy különösen fontos kérdésről lesz szó. Mit érez maga a demens beteg? A téma azért is érdekes, mert amikor a demenciáról beszélünk, sokszor elsősorban a hozzátartozók oldaláról közelítünk. Arról beszélünk, hogyan lehet segíteni, hogyan változik meg a mindennapi élet, és milyen nehézségekkel találkozik a család. Ez az előadás azonban elsősorban arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy közben mi történhet magában a betegben. Mit élhet át, hogyan érzékelheti a környezetét és a saját helyzetét. Az est előadója Kollár István filmrendező, az Alzheimer című díjnyertes filmalkotója, valamint az Alzheimer Segítő Egyesület elnöke. A téma tehát nem csak szakmai, hanem személyes és emberi oldaláról is megközelíthető. Az esemény háziasszonya Pócs Margit a mentálhigiénés műhely munkatársa lesz. Az előadás még egyszer tehát a szexádi csatáteremben kezdődik szeptember 30-án délután 5 órakor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jekofx.hu oldalon vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az önegészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A szelsz étteremben ma zöld bableves ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható harcsapaprikás, túrós csúszával, vagy kérhető stefánia vagdalt burgonyapürével. A Café Amaretto étterem mai kínálatam, így gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető grízgaluska leves. A főételek közül pedig választható sertéspörkölt galuskával és csemegúborkával, vagy kérhető rántott rapista sajt rizssel és tartárral, vagy kérhető grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizzám a mai kínálatam, itt húslevest ebédelhetünk cérnemetéltel, az A menü leves plusz tarhonyás hús, a B menü pedig leves plusz lencsefőzelék, sült kolbásszal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy fiatal, mégis rengeteg slágerrel a hátam mögött álló előadó érkezik hozzánk, aki ezen a délelőttön is könnyen megtalálja az utat a hallgatókhoz. Érkezik Shawn Mendes itt a Rádió Antriton. További szép napot, jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Közeledik a déli 12 óra, úgyhogy mindjárt következnek a térség legfontosabb hírei. Hallgassák meg, mi minden történt az elmúlt órákban, aztán újra jön a zene, és maradok még önökkel egy órán át. Rádiózzunk együtt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: 1,2 millió forint a kórház gyermekosztályának. A sportközpont is készül az autómentes napra, hidegfront hozhat esőt csütörtökön. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A szexádi járási ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy 40 éves férfi ellen. A vádlott 2026. május 12. napját megelőzően az egyik Tolna vármegyei településen lévő lakóháza udvarán kb. Egy éven keresztül tartott egy nősténykutyát. A vádlott az állatot a ház oldalánál egy méteres láncra kitkötve tartotta úgy, hogy az egész udvaron és a kutya közvetlen környezetében is nagy mennyiségű hulladékot halmozott fel. Az állat ennek során külső parazitáktól, illetve kullancsoktól fertőződött meg. Emellett a vádlott a tulajdonában lévő ebb élelmezéséről és itatásáról sem megfelelően gondoskodott, az állatot legtöbbször a szomszédok etették és itatták. A vádlott a kutya alapvető szükségleteinek, mozgás lehetőségének korlátozásával, az élet feltételeiről való gondoskodás rendszeres elmulasztásával olyan bánásmódot alkalmazott, amely alkalmas volt arra, hogy az állat maradandó egészségkárosodást vagy akár pusztulását okozza. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény értelmében a vádlott állattartónak minősült, az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, illetve szintén gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. A büntetett előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását szorgalmazza a szexádi járásbíróságnál. Egy családi ház gyulladt ki, a szomszédban lakó Tolna vármegyei rendőr fékezte meg a lángokat. Bátor fellépésének köszönhetően akadályozta meg Szálka Lajos rendőrzászlós szeptember 19-én délután Dunaszekcsőn a szomszédjában keletkezett tűz továbbterjedését. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjának ügyeletese éppen pihenő napját töltötte, amikor a szomszédos családi házban tűz ütött ki. A rendőr saját otthonában tartózkodott, amikor fűszagot érzett, majd észrevette, hogy a szomszéd házból sűrű füst gomolyog. Egy pillanatig sem habozott, odasietett, hogy segítsen bajba jutott szomszéd. Bement az égőházba, ahol a füst már rendkívül sűrű volt, és a látási viszonyok is jelentősen romlottak. Az épületben egy fiatal tartózkodott, aki a tűz észlelésekor még időben ki tudott menekülni, így személyi sérülés nem történt. A rendőr azonban továbbra is az épületben maradt, és minden erejével azon dolgozott, hogy megfékezze a lángokat. Lélek jelenlétének, gyors döntésének és önfeláldozó helytállásának köszönhetően sikerült eloltania a tüzet, még mielőtt az tovább terjedhetett volna. Az eset ismét jól példázza, hogy a rendőrök szolgálaton kívül is készek azonnal cselekedni, ha embertársaik segítségre szorulnak. A Padel Klub Szexárd még augusztusban rendezett jótékonysági padelversenyt, ahol az összegyűlt 1,2 millió forinttal a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztályát támogatják. Az ünnepélyes átadása szerdán kerül sor, ahol dr. Varga Imre osztályvezető főorvost kérdeztük, hogy mit jelent ez a gyermekosztály számára.
3: Az év jelentős szakaszában is vannak kisebb-nagyobb cégek, magánemberek, akik szintén kisebb-nagyobb összeggel, eszközzel, komforteszközökkel, mindennapi szükségletekkel, fogyóeszközökkel támogatják a gyerekosztálynak az épületét, és magát a gyerekosztálynak a kollektíváját. Minden ilyen jellegű felajánlást nagyon szeretettel köszönünk, és hát ugye elsősorban igazából mi közvetítő partnerként végezzük ezeket a gyerekek irányába, meg a szülők irányába. Az összegek, amik ugye általában befolynak, azok részben eszközfejlesztésre fordítódnak, illetve ugye attól függően, hogy a partner, aki adományoz, ő neki milyen kérése van felénk. Ha nincs konkrét eszköz irányában igénye vagy kérése, akkor természetesen az összegek egy bizonyos részét a komfort ellátáshoz, a gyerekeknek a minél emberközelibb, minél komfortosabb itt tartózkodásához, a biztosításához, a szülőknek a komfort ellátásához használjuk fel. Nagyon nagy volumenű adományozás volt, azért nem szoktunk meghatározni dolgokat, mert igyekszünk

0: igyekszünk a célokat úgy meghatározni, hogy az adott évben befolyó összegből, amik összegyűlnek, azokból hogyan fordítjuk rá az összegeket. Tehát egy átgondolt tematika mellett vonulunk igazából. Mindenféleképpen ezt az összeget részben eszközfejlesztésre fordítanánk a jövőben. Konkrét eszköz megnevezés még nincsen, mert ugye ezeknek általában az eszközöknek az ár spekulációja az mindig dinamikusan változik, viszont a maradék összeget, vagy a bizonyos részét ezeknek az összegeknek az állapot, a komfort ellátáshoz szükséges eszközöknek a beszerzésére fordítjuk a későbbiekben.
1: Az Európai Sporthét az Európai Bizottság 2015-ben indított azóta 42 országra kiterjedő kezdeményezése, amely a rendszeres testmozgásra ösztönöz. Idén rendezik meg 11. alkalommal, szeptember 23 és 30 között. A Be Active Your Way mottóval, vagyis légy aktív a saját stílusodban, mindenki a saját tempójában, a magának megfelelő módon mozogjon. A kampány csúcspontja a szeptember 26-i Be Active Night, amikor egész Európában egyszerre kapcsolódnak be a résztvevők a mozgásba. Az Atomerőmű Sportegyesület az idén B-aktív esemény szervezőként csatlakozik a kampányhoz. Szeptember 23-30 között 8 napos, teljesen ingyenes sportrendezvény sorozatot tart Pakson és környékén, amelyben mind a 7 szakosztályának 11 sportága bemutatkozik. A program az ASE sportcsarnokokban és további helyszíneken, a Judo Központban, az ASE Csónakházban és az ESZI sportcsarnokban zajlanak, és minden esemény hivatalosan felkerül az Európai Biaktív esemény térképre is. Szeptember 26-án szombaton rendezik meg Szekszárdon az autómentes napot. Arról, hogyan készül az eseményre a Szekszárdi Sportközpont, Kakas Krisztián ügyvezető igazgató beszél.
2: 26-ára a polgárőrökkel közösen háromféle aktivitást szervezünk az Energiaparkba. Az egyik a már meglévő és kialakított keresztpályán. Itt a táblák ismeretét tanítjuk majd a gyerekeknek és a résztvevőknek. A keresztpálya melletti aszfaltos placon kialakítunk egy pályát, egy ügyességi pályát, ahol pedig a magának az eszköznek ugye a használatát tudják még jobban elsajátítani, még jobban biztonságosabbá tenni a résztvevők. Harmadik pedig egy kresztesz lesz, ahol mi tényleg alapkérdésekkel, gyerekbarát módon próbáljuk továbbfejleszteni a tudásukat a minél biztonságosabb közlekedés felé, és akik ezeken az aktivitásokon részt vesznek, ők a kisebb ajándékokban részesülnek. A Bringás reggeli nevű kezdeményezés tényleg minden évben megy, sőt egy évben kétszer, és az a tapasztalat igazából, hogy nagyon-nagyon sokan járnak Szekszárdon kerékpárral, reggelente dolgozni, iskolába, bármilyen más egyéb elfoglaltságuk van a városban, akkor igazából nagyon gyors haladást és biztonságos haladást biztosít, ugye így, hogy már Szekszárd városának nagy részén kialakítása kerültek a bringautak, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel tovább tudjuk erősíteni ezt az aktív életmódot Szekszárdon, és tényleg próbáljuk egy kicsit egészségtudatosabbá, valamint környezetbarátabbá tenni a várost. Igazából 9 órakor már lehet gyülekezni, ott a Zöldtárs Alapítvány részéről lesz egy hozzáértő kolléga, aki a kerékpárokat át tudja nézni műszakilag, ha kell, akkor kisebb javításokat el tud végezni. 10 óra 20 körül indul a demonstráció, reményeink szerint olyan 11 és 4-12 között odaérünk vissza az Energiaparkba. Tényleg az a reményünk, hogy jó idő lesz, sokan leszünk, és mindenki jól fogja magát érezni.
1: Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este, északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati, délnyugati szél, kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, azokon a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk majd fagypont közeli minimumokat, ahol kevés felhő lesz az égen. Napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon csütörtökön hajnalban 9, napközben 22 fok és eső várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
5: Elmúlt déla hírek után pedig ismét itt vagyunk. Ha éppen ebédszünetben vannak, úton vannak, vagy még jobban dolgoznak, legyen most egy kis zene a társaságuk. Én pedig maradok önökkel, ebben az órában is én Jéci Adrien vagyok.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: programok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha van a családban kisiskolás, aki rajong az állatokért, akkor egy igazán érdekes programra lehet figyelmes szeptember 28-án Szekszárdon is. Az állatvédelmi témahét keretében az I.S. Gyula könyvtár olyan foglalkozással készül, ahol a gyerekek egy kicsit közelebbről is megismerkedhetnek a felelős kisállattartással. Sok családban él valamilyen apró társállat, legyen szó például rágcsálókról vagy más kis kedvencekről, mégis meglepően sok mindent nem tudunk ezekről az állatokról. A program éppen abban szeretne segíteni a gyerekeknek, hogy megértsék, egy kisállattartása nem csak játék és szeretgetés, hanem felelősség is. Fontos odafigyelni az állat jólétére, megfelelő körülményeire, és arra is, hogy tisztelettel bánjunk vele. A foglalkozás ráadásul nem csak a házi kedvencekről szól. A gyerekek érdekes információkat hallhatnak kis társállataink vadon élő rokonairól is, és természetesen szóba kerülnek majd a nem szeretem állatkák is. Mindezt játékos formában, hogy a természet és az állatok szeretete ne egy tanúra, hanem inkább egy izgalmas felfedezés legyen. A program délután 5 órakor kezdődik az I.S. Gyula könyvtárban, és az Együtt a Kisállatokért Alapítvány szakemberei is közreműködnek. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk! Ez csak a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki már régóta tervez, hogy rendet tesz otthon a pincében, a padláson vagy éppen a garázsban, akkor érdemes figyelni a kakasdi lomtalanítás időpontjára. Szeptember 30-án a Délkom Non-Profit Kft. Végzi el az éves lomtalanítást a településen. Ez jó alkalom lehet arra, hogy megszabaduljunk azoktól a nagyobb, feleslegessé vált tárgyaktól, amelyekre már nincs szükségünk. Arra azonban nagyon fontos figyelni, hogy a lomokat ne helyezzék idő előtt. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy kizárólag a kijelölt napon tegyék ki az elszállításra szánt holmikat, ezzel is megőrizve Kakasd rendezettségét és a közterületek tisztaságát. És természetesen nem kerülhet ki minden alomtalanításkor építési törmeléket, állati tetemet, zöld hulladékot és veszélyes hulladékot, például akkumulátort, gumiabroncsot vagy festékes növényvédőszeres dobozokat nem szabad kihelyezni. Ugyanez vonatkozik az elektronikai hulladékokra, például a régi televíziókra vagy hűtőszekrényekre is. A szervezők arra is kérik a kakasdiakat, hogy a lomtalanítást megelőző estén lehetőség szerint legyenek jelen a községben és figyeljenek a kihelyezett tárgyakra. Ezzel nem csak a rend megőrzését segíthetik, hanem azt is, hogy a lomtalanítás valóban szervezetten és problémamentesen történjen. Ha pedig mostanában éppen nagyobb rendrakást terveznek, szeptember 30-a fontos dátum lehet Kakasdon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hogyha van dal, ami már az első ütemekkel megadja a hangulatot, akkor ez egészen biztosan ilyen. Egy kis funky, egy kis szól és rengeteg energia. Már is következik az Earth, Wind & Fire és a Let's Groove itt a Rádió Antriton. További szép napot, jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől. Én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaélését.

0: és Völner Pált, az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbevétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit, FM 101.
3: Ó igen, újra 13 óra után a stúdióban Vörös Levente a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Túléltük a szerdát, a hét leghaszontalan a napját, úgyhogy már csütörtökön, kispénteken bulizunk együtt Gigi D'Agostinoval, meg a The Riddle-vel, itt elsőként.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: kedvencei, meg a tegnap slágerei pörögnek itt az Antritonon 13 óra derekán is, amikor már a Gellérteket, valamint a Mercedeseket köszöntöm, hisz ők ünneplik névnapjukat ma. A Gellért a germán eredetű Gerhard névből származik, a jelentése Gerej, Dárda plusz erős, merész. A Mercedes pedig spanyol eredetű női név, a Maria de las Mercedes, fogoly kiváltó Szűz Mária kifejezésből származik. Maga a szó a latin merces, vagyis bérszóból ered, és arra a váltságdíjra utal, amit a 13. századi Spanyolországban a mórok fogságába esett keresztények kiváltására gyűjtött a Mercedarius szerzetes rend. Aztán vannak születésnaposaink, Jim Henson, a Muppetek atya, a Szezám utca, a Muppet Show kitalálója, de Pásztor Erzsi Kossuth díjas magyar színésznő érdemes művész is ma ünnepel, ahogy Vui Trutko, horvát származású magyar író, újságíró, televíziós személyiség is. De szintén ma vágja a tortáját Wolf Kati magyar énekesnő, a 2011-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyzője, illetve Sesták Szabolcs, magyar színész, szinkron színész is. Aztán gyorsan nyílik a könyv, a történelem könyv. 899-ig repülünk vissza, mikor is a magyarok a Brentamenti csatában legyőzték a Berengár sereget, és ennek nyomán születik a Magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket című kifejezés ima. 1895-be ugrunk, durván egy évezredet előre, először biciklizte körbe egy nő, Annie Londonderry, a földet útja pedig 15 hónapig tartott. 1938-ban Don Bács lett az első ember, aki egy évben megnyerte mind a 4 nagy tenisztornát, az Ausztrált, a Franciát, az Angolt és az Amerikait is. 1948-ban megalakult a Honda Motor Company, azóta lehet már találkozni Honda gyártmányokkal mindenféle közlekedési eszközben. 1957-ben pedig az FC Barcelona otthonához szolgáló Camp Nou stadiont nyitották meg. 1973-ban összejött a Watergate bizottság, melyben kiderült, hogy a betörők kapcsolatban álltak Richard Nixon elnök újraválasztási stábjának tagjaival, ugye ez a nagy Watergate botrányhoz kapcsolódik. Végül pedig 1989-ben egy hazai esemény, az SDS aláírás gyűjtést kezdeményezett a később négy igenes népszavazásként híressé vált kérdésekről, hogy a népszavazáskor már csak egy kérdés maradt aktuális, a hogyan legyen megválasztva a köztársasági elnök, és azóta tudjuk, hogy a parlament választja, nem pedig közvetlenül a nép. Ez is volt a cél. Nekünk pedig az a célunk, hogy szórakoztassuk Önt a folytatásban is. Egy kicsit közelebb vagyunk már ugyan a hétvégéhez, mint tegnap voltunk, és azért még kell dolgozni. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei ebben lesznek segítségünkre. A Nickelback érkezik a When We Stand Together-rel. Ne menj sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Cseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a legnagyobbakhoz, már túl vagyunk a meló felén, szórakozunk tovább az 1995-ben alapított Grammy-díjra is jelölt kanadai rock együttessel, akik még napjainkban is aktívak. 2022-ben adták ki 10. albumukat. Ők a Nickelback és a When We Stand Together, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Az első óránk már el is röppent itt az Antriton, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei szólnak. Túl vagyunk már egy újabb munkaórán, egy újabb közös órán. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan hozom a legfontosabb információkat az utakról. A hírek után pedig Ava Max dalával megyünk tovább. Ez lesz a Million Dollar Baby. Akkor várom vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Csúcs technológia spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények.

0: egészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor nyugaton, zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: 14 óra is elmúlt már, a legfontosabb útinfokkal érkeztem ide az Antritra, miatt belevágunk a dalolásba. Érdemes figyelni az M6-os autópályán több helyen is, az M9-es csomópontjánál például aszfaltozás miatt lezertek a leállósávot és egy forgalmi sávot is, az országhatár felé tartó oldalt érinti mindez, de Őcsény vonalában is, ott a fellehajtónál úttartozékok javítása, karbantartása, valamint cseréje zajlik, ott is a leállósáv és egy forgalmi sáv lezárásával járnak a munkálatok mindkét irányban, tehát az országhatár és Budapest felé is. Aztán kicsit délebre a megye határon túl, ugyan Vémén térségében aszfaltoznak a Budapest felé tart oldalon, itt is a leálló sáv és egy forgalmi sáv került lezárásra, úgyhogy ott is egy sávon halad a forgalom, ügyeljen, ha arra menne. Aztán nézzük a környéket, a közvetlen környéket. Az 56-os főúton egészen a Szőlőhegyi körforgalomtól Bátaszékig kaszálási munkálatokat végeznek, úgyhogy útszűkület mellett halad a forgalom, illetve az 55-ösön is egészen az M6-os felhajtójától Pörbőig szintén kaszálnak útszűkület mellett. Itt a városban útépítési munkálatokat végeznek, a vasúti kereszteződésben az elkerülő úton van útszűkület, illetve a Szőlőhegyi körforgalom környékén is a város határ után már építési munkálatok zajlanak, úgyhogy arra is találkozhat a közutasokkal. Ahogy a 6-os úton útmenti növényzet gondozása zajlik, ez az északi körforgalomban van, úgyhogy ott is csak-csak óvatosan. Ezen kívül a 65-ös főúton van még munkálat, Kétyen, Árokpatka és Szegély rendezés zajlik, úgyhogy arra is útszűkülettel találkozhat, valamint a 6-os főúton Tolna és Dunaszentgyőr között gondozzák az útmenti növényzetet, itt is útszűkület mellett haladhat a forgalom. A városban a szokásos területek és utcák piroslanak, az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, kezdjük most innen, illetve a Szent István téren is, ahogy látom, eléggé zsúfolt a helyzet. Ezen kívül a főúton az Újvárosi templom előtti szakasz egészen a Damjanich utcáig piroslik, illetve a kórházi kápolnánál vannak többen, ha megszokottnál. Rendőrről, trafiról két helyről tudunk. Az egyik az 51-12-es út, ez Palánk és Mös összekötő útja, illetve az M6-os autópályán is, az M9-es csomópontjánál van kint a rendőr, illetve jelentettek még egy helyről, Zomba északi részéről, a 65-ös főútról rendőr trafit, úgyhogy ha bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, ne feledje, csörögjön nekünk, 74-444-444 a számunk, vagy SMS Viber üzenet formájában is megírhatja a 30-as 944-44-en. Köszönjük szépen, és jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
3: Az útinfók után pedig már jöhetnek is a dalok, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei vannak a listámon, és üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, csodaszép délután kívánok, nincs mások hátra a melóból, hát meg is toljuk a legnagyobbakkal. Ava Max és a Million Dollar Baby érkezik.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szeles felhős időt kívánok itt az Antaliton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Odakint ez a helyzet, amit az előbb mondtam, felhős idő, fúj a szél, kicsit már tényleg ez a késő őszies, nincs olyan meleg, 23 fokot írnak a hőmérők, nagyjából ezt kell tudni Dióhéjban az időjárásról. Hideg frontot is hozott ez a mai nap felénk, illetve a délután folyamán esni is fog majd az eső, 17-18 óra környékén szinte 100%-ra, 98-99%-ra mondják már, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig hűl a levegő, úgyhogy holnap reggel ilyen hőfokra ébredhetünk, és holnap is hasonlóan egy borús, kevésbé napsütéses napra kell majd számítani. Ma tehát őszies ruha esernyővel, ez nagyon fontos, hogyha megy valahova, akkor mindenképpen tegyen a táskába egy ernyőt, mert még szükség is lehet rá, 2 mm csapadékot jósolnak egyébként az időkép oldalán. Véget ért a parlagfű pollen szezon csúcs időszaka, ez tök jó, most már csak közepesen van jelen a levegőben a pollen koncentrációja, illetve a gombáké magasan, az még azért kicsit kellemetlen tud lenni, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Szóval egy kis hideg front, de igazából kettős fronti hatás terheli a szervezetünket, úgyhogy mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében kellemetlen tüneteket lehet tapasztalni, fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, rosszulét, koncentrációs zavarok, ezek mind-mind előfordulhatnak, illetve fokozódhatnak még a gyulladásos hajnalban a hidegebb tájakon, például itt majd nálunk is a kopásos eredetű ízületi panaszok, ezekre mind készülni kell. A szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat miatta, és ennek ellenére is, hogy már nincs olyan meleg, már nem süt annyira ránk a nap, fontos a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére ügyelni, illetve a réteges öltözködésre a reggel folyamán, hamarosan pedig fel kell készíteni a szervezetünket a téli hidegre, vitaminokkal legfőképpen, hogy az immunrendszerünk tudja majd védeni magát a mindenféle bacillusoktól, kórokozóktól, úgyhogy érdemes zöldségeket, gyümölcsöket is fogyasztani, C-vitamin mellett természetesen. Meg persze fogyaszthatjuk a jó dolgokat, ezek talán inkább már a munkában segítenek. Lady Gaga és a The Dead Dance érkezik mindjárt, nem menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanazon évben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta popikonként tartják őt számon. Lady Gaga és a Dead Dance érkezik ide az Antritra.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Már a 14 óra végén járunk, pörögnek a legnagyobbak, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei itt az Antriton. Jönnek ezek a folytatásban is, elő viszont Joli érkezik a régiós térség legfontosabb híreivel, ebből informálódunk, aztán pedig természetesen megyünk is a legnagyobbakkal tovább. Well, hello, éjfejtált, ezzel indulunk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz a

0: vonalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: A dobogó harmadik fokán a megyei rendőrök, pályaválasztási rocsó Szekszárdon, pénteken is marad a 20 fok körüli hőmérséklet. Jó napot kívánok, Janner Jüli vagyok. 2026. szeptember 24-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Augusztus 21-én tett bejelentést egy üzlet tulajdonosa, mert egy ismeretlen férfi 150 ezer forint kárt okozott, amikor beütötte a kirakatát. Az adatgyűjtés során több szemtanú megerősítette, hogy egy 40 év körüli helyi férfi rongálta meg a kirakatot. Még tartott a szemle, amikor a rendőrök észrevették, hogy a gyanúba keveredett férfi kerékpárral közelít feléjük. Az egyenruhások megállították, majd elszámoltatták, később pedig előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi mindvégig együttműködő volt, és elismerte, hogy betörte az üveget. Mint elmondta, egy családi vitát követően vezette le így a feszültséget, amit azóta megbánt már. A tolnai rendőrösön rongálás vétség és garázdaság vétség miatt indított ügyben a nyomozást befejezték, és az iratokat bíróság elé állítási javaslattal adták át az ügyészségnek. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság foci csapata bronzérmet szerzett a szeptember 23-án Budapesten megrendezett országos rendőrkispályás labdarúgó bajnokságon. A foci torna Budapesten a rendőrségi oktatási és kiképzőközpont rendészeti szabadidő és sportcentrumában került megrendezésre 16 csapat részvételével. A Tolna vármegyei focisták csoportjukból elsőként jutottak tovább, majd a negyed döntőben hetesekkel legyőzték a készenléti rendőrséget. Az elődöntőben a budapesti rendőrfőkapitányság ellen vereséget szenvedtek, a harmadik helyért vívott csatát fölényesen 8-1-re nyerték a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság csapata ellen. A megmérettetésen a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság játékosai Samu Antal rendőrszázados vezetésével nagyon jól szerepeltek, és a küzdelemben végül így a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

0: Itt én azt gondolom személyesen kérdezhetnek a diákoktól, mert jellemzően hozzuk a diákokat is, akik jobban tudják átadni, hogy milyen érzés ebben az iskolában, vagy adott iskolában tanulni, illetve azoktól az oktatóktól, vezetőktől, akik itt vannak, lehet kérdezni szülőknek, diákoknak, hogy mégis mire lehet számítani, hogyan működik ez az egész oktatás ezekben az intézményekben az adott szakmára vonatkozóan, és egyébként pedig nagyon-nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Lehet sütni, főzni, kalapálni, elektronikát kipróbálni, lövészet, szóval végtelen számú lehetőség, mind a 15 ágazatunk több mint 40 szakmáját meg lehet próbálni, valamilyen formában mindenképpen ráhangolódni, illetve néhány duális partnerünk is megjelent, és akkor meg lehet nézni, lehet velük beszélni, hogy egyébként a duális képzésben milyen lehetőségek lesznek a képzésben. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi ezt az egész rendezvényt. Azt látjuk, hogy elindult egy olyan folyamat, hogy mind a szülők, mind a diákok egyre tudatosabban próbálnak körülnézni, hogy mi a jövő. Mert azért nagyon fontos, hogy hova jelentkezik, hiszen azzal megalapozza a következő jó pár évét, vélhetően innentől akkor a pályára is áll. És ez nagyon fontos, én azt gondolom, ez a fajta tájékozódás.
1: Tárgyi bizonyíték, nyomozás, játék és kaland címmel az Atomenergetikai Múzeum szeptember 25-én 16 és 18 óra között ismét bekapcsolódik a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozatába. A Tárgyi bizonyíték című rendezvényen játékos nyomozás, tudományos és kreatív programok, valamint különleges élmények várják a családokat. A kincskereső játék során a látogatók Wigner Jenő, Teller Ede, Neumann János és Szilárd Leó segítségével feladványokat megfejtve járhatják be a múzeumot, hogy végül megtalálják az elrejtett kincset. A program részeként megtekinthető lesz a Novofer alapítvány és a Debreceni Agora Tudományos Élményközpont Multidéző Hologram című vándorkiállítása. A Tudomány a bizonyíték című előadáson Krizsán Árpád, a múzeum pedagógusa és fizika tanára látványos kísérletekkel hozza közelebb a fizika világát. Az Ökocsiga játszóház kreatív játékokkal, az atomerőmű tűzoltóság akadálypályával és több mint 10 méteres kosaras emelkedéssel készül. A rendezvény Vince Bálint természetfotós bemutatója is színesíti. Szeptember 25-én 16 és 19 óra között mindenkit vár az Atomenergetikai Múzeum. A szombaton megrendezésre kerülő autómentes nap zökkenőmentes lebonyolításához a rendőri biztosításnak is kiemelt szerepe van. Erről kérdeztük Brunner Ádám rendőrőrnagyot, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetőjét.
2: A rendőrség részére érkezett felkérés a Zöldtárs Alapítvány és a Sportközpont részéről ennek a kerékpáros demonstrációnak a biztosítására. Ezt úgy fogjuk végrehajtani, hogy a két útvonal, a kezdő és a haladó útvonal az egy darabig egybe megy, így egybe biztosítjuk, és nyilván amikor a két útvonal külön útvonal biztosítást fogunk végrehajtani, ez egy úgynevezett dinamikus biztosítás lesz, szolgálati gépjárművekkel megkülönböztető jelzés használatával fogjuk biztosítani az útvonalat a demonstráció elején, és a végén is fognak haladni járművek, magukat az útkereszteződéseket, azokat a demonstráció megérkezésének a pillanatában fogjuk lezárni, és amint áthaladt a demonstráció, a záró szolgálati gépjármű, abban a pillanatban a forgalmat újra szabaddá tesszük az adott útkereszteződésben. Ez körülbelül a mezőny tempójával számolva olyan 10 km per órával 1-2 percet fog igénybe venni. Maga az útvonal a Veselényi utcából az Energia Parkba fog indulni a mezőny, vagy a demonstráció. A Veselényi utcán véghaladva balra kanyarodnak a Béri Balog Ádám utcára, ugye a szülészetnél. Ezt követően a Tarcsai utcai körforgalomig, Csatári körforgalomig fogunk haladni a mezőnnyel. Ott a Tarcsai utcán folytatjuk az utat, egészen a vasúti kereszteződésig, ahol a kezdő bringások majd balra a Hunyadi utcára fognak kanyarodni, a haladók haladnak tovább egyenesen a Pollák utcán. A kezdő bringások a Hunyadi utcából balra a Holub utcára kanyarodnak, és a Veselényi utca sarkánál kereszteződésénél véget ér az ő demonstrációjuk. A haladókkal egészen a Szent Miklósi útig fogunk közlekedni, ahol balra kanyarodunk a Rákóczi utcára, és itt fogunk visszajönni egészen a szülészetig, ahol ismét balra kanyarodva a Veselényi utcán ér véget. Egyedül a vasúti kereszteződésben lesz egy kicsit hosszabb idejű zárás, annak érdekében, hogy a kisebbek és a nagyobbak is biztonságosan a saját útvonalukon tudjanak haladni, ez olyan 3-5 percet fog igénybe venni körülbelül. A demonstráció olyan 10 km per órás átlagsebességgel számolva 10 órától olyan 11-12-ig fog tartani.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi, északnyugati szél. Hajnalra helyenként pára köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutánra 17

0: és 23 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon pénteken hajnalban 8, napközben 19 fok várható. További híreinket megtalálja az ancit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
2: Gyurinak nagyon szépen köszönjük a híreket, itt az Antriton szólnak tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a Well Hello srácok egyik jó kis dalát hozom. Az éjfél tájt pörög, itt a 101-en.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Somber és a 12-12 szólt. Itt az Antriton, pontosan 3:30 ütött az óránk, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között járunk szeptember 24-én csütörtökön, és a csütörtök az azt is jelenti, hogy fordult az Agora mozi, új filmek érkeztek ma a kínálatba, ráadásul a hétvégén még egyet több alkotás is látható lesz, mert hogy a Verdák a 20. évfordulóját ünnepli, úgyhogy holnap, azaz pénteken 15 órától már a Verdákat is vetítik. Ma pedig még 17 órától van a Félrelépni szabad műsoron, illetve 19:30-tól a Bosszúállók végjáték ráadás. Ez egyébként egész hétvégén megtekinthető. A Félrelépni szabadot majd kedden váltják le, a Vadon szíve érkezik 17 órától, illetve a Bosszúállók végjáték a ráadás. Robert Downey Jr., Chris Evans-el, Mark Ruffalo-val a főbb szerepekben pedig marad egészen keddig. Úgyhogy ezek tekinthetők meg ma, illetve a jövő héten ugye a fele, mert a Vadon szíve érkezik majd, és természetesen jön majd a kicsiknek is a hétvége folyamán, szombat-vasárnap a Sóna Bárány, a Moszatvég szörnye. Ezekre lehet tehát készülni a szexárdi Agora moziban, nálunk pedig itt az Antriton a szuper jó dalokra a Bikini, és a Legyek jó érkezik mindjárt, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
8: Haló!
9: Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: A Bikini együttessel megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később újra összeálltak és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most a Legyek jó, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy ikonikus dal, a Smash Mouth, meg az All Stars volt itt az Antriton, 2 perccel járunk 16 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy a szerencsésebbeknek véget ért a meló. Ha hazafelé indul, vagy valamerre másmere autóval, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, és természetesen majd a hírek után vissza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit. Harry Styles is énekel majd az amerikai hölgyekről, ez lesz az American Girls. Előbb viszont Eric Prydz érkezik a Kolomivel. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Puják Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a médiatanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a médiatanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak.

0: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
3: 4 perccel járunk túl a 16 órán, itt az Antriton pedig a legfontosabb közlekedési infókkal érkeztem, mert hogy van itt munkálat azért a környéken. Az M6-os autópályán például érdemes figyelni az M9-es csomópont felé haladva, mert hogy az országhatár felé tartó oldalon aszfaltozás miatt a leálló sávot, valamint egy forgalmi sávot nem lehet használni, azt lezárták. Itt a városon belül pedig több munkálat is van, útépítés zajlik éppenséggel a vasúti kereszteződésben, így az elkerülőn útszűkülettel találkozhat, illetve szintén az 56-os főúthoz tartozik a szőlőhegyi körforgalomhoz menet, újabb építési munkálatokkal találkozhat, ahol egyébként az útszűkület még jellemző. Mindenhonnan máshonnan elvonultak már a közutasok, úgyhogy már nézem is, hogy mi a helyzet a város forgalmával kapcsolatban. Az újvárosi templom előtt vöröslik a térképen, ott vannak tehát sokan, illetve a Mátyás király utcában is, ahogy látom, de a Volt Skála áruház előtti kereszteződésnél is azért a lámpa fogja a forgalmat, ahogy teszi ezt a központi lámpa, a Szent István tér piroslik, a Bezerédi utca alja, a Kórházi kápolnánál vannak még elég sokan, illetve a elkerülőn is a volántelepi lámpáknál érkezik a sor, a tömeg, az elkerülő, illetve a főútnak a körforgalmánál pedig a Csatári torokban vannak sokkal-sokkal többen, mint ahányan szoktak lenni. Ezen kívül rendőrökről kaptunk bejelentést, itt Szekszárdon a Tarcsai Vilmos utcában, tehát az elkerülőnél vannak kint az Obi körforgalomnál, Öcsény és Decs között már Decs határában mérnek, illetve az 5603-as úton Bonyhád-Börzsönynél vannak fönt a dombtetőn, és az M6-os autópályán is érdemes figyelni, ott Decs vonalában mérnek az Öcsényi fellehajtótól egy kicsit délre. Úgyhogy ezeket mindenképpen tartsa észben, legyen kicsit könnyebb a lába, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk a 74-444-444-es számon, vagy írja meg a 30-as-944-44-en. Egyéb iránt pedig legyen mindig óvatos, körültekintő és természetesen türelmes. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
3: Most pedig mehet a hangerő a rádióra, mert érkezik a pihenés és a kikapcsolódás. Itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig Eric Prydz tornázza fel kicsit a BPM-et. Ez a Call Me.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: Micsoda dal volt ez Ronan Keatingtől, When You Say Nothing At All, ez volt itt az Antréton a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei között 16 óra 31-kor, ma szeptember 24-e csütörtök van, viszont december 24-én, ami jelen pillanatban nem tudom, hogy milyen napra esik, de minden esetre most már ettől az évtől tervezik azt, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítják. Benyújtotta a tisztás képviselők, benyújtották azt a törvénymódosító javaslatot, amely lehetővé tenni, hogy már idén munkaszüneti nappá válhasson december 24-e, és egyébként amennyiben ezt még elfogadják idén, és ki is hirdetik, úgy már akár 2026. december 24-én sem nyitnak ki az üzletek, a boltok többsége. Ez nagyon fontos. Egyébként indoklásként azt adták meg, hogy december 24-e vallási meggyőződéstől függetlenül az együttlét, a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem közös napja, miközben a kezdeményezők a karácsony keresztény eredetét és annak a hívők számára betöltött jelentőségét is kiemelik. A törvényjavaslat célja tehát a munka és a magánélet egyensúlyának erősítése, valamint az, hogy a családok és közösségek nyugodtabban tölthessék az ünnepi időszakot, ezért tennék december 24-ét állandó munkaszüneti nappá. Az más kérdés, hogy le kéne dolgozni, vagy hogy milyen vonzatok járnak, nyilván itt nyitva maradnának vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, valamint üzemanyag töltő állomások is, de például boltok, üzletek, egyéb élelmiszerüzletek nem nyitnának ki. Hát, hogy mennyire vágyunk erre, az is jó kérdés, ugye jelenlegi szabályozás szerint 14 óráig lehetnek nyitva ezek az üzletek. Hogy mennyire vágyunk rá, azt szerintem mindenki döntse el maga, az viszont biztos, hogy a Zanzibár vágyik ránk, mert hogy ezzel folytatjuk mindjárt. A Zanzibár és a vágyom rád szól, ne menjen sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda-jayco-fx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Csúcs technológia spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 10 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
2: Ennyi volt a reklám!
3: A 20. század utolsó évében alapított Zanzibar együttesen megyünk tovább, akiknek három lemezük is arany minősítést ért el, több daluk pedig uralta a magyar toplistákat egy időben. A következő az első dalukon, albumukon jelent meg. Ez A vágyom rád, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Bájan Lex és Nagy Bogi közöse, ez volt a Nem hiszek a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Óriásit robbant ez a dal pár hónapja, megérkezett ide az Antritra is. Meg persze érkeznek majd a folytatásban a ma kedvencei és a tegnap slágerei, a Maroon 5 és SZA közöse. A What Lovers Do indít majd, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László a bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trúcsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járvány

0: visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, beleszemben őrizetbe védele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futózápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: 13 óra múlt már 4 perccel itt az Antriton jönnek továbbra is a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, megtaláljuk az utolsó közös óránkat is. Maroon 5 meg SZA közösével, ez a What Lovers Do.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: James Blunt és gyönyörű dala, a You're Beautiful szólt. Itt az Antriton, egy perccel járunk fél hat előtt, csodás délutánt, most már inkább estét kívánok, egy programot hozok majd, nem is olyan sokára indul az idei irodalom költözik Szekszárd utcaira, program a múzeumok őszi fesztiválja keretein belül. Hogyan segíthetnek a múzeumok eligazodni a mesterséges intelligencia és a valósághű, mégis hamis tartalmak világában? Erre a kérdésre keresik a választ idén a múzeumok őszi fesztiválján. A szekszárdi Wosinski Mór Múzeum is csatlakozott a programhoz. Ugye a mesterséges intelligencia korában egyre nehezebb már eldönteni, mi az, ami valójában megtörtént, és mi az, ami csupán a technológia lenyűgözően élethű alkotása. Hamis képek, manipulált videók és nehezen ellenőrizhető információk között különösen felértékelődnek a hiteles források. Éppen erre irányítja rá a figyelmet a szeptember 28-án induló 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelynek idei kiemelt tematikája a tárgyi bizonyíték. A fesztivál központi gondolata szerint a múzeumokban őrzött eredeti műtárgyak, dokumentumok és tárgyi emlékek nem csupán a múlt darabjai, kapaszkodót adnak ahhoz is, hogy jobban megértsük a világot, amelyben élünk. Ezt egyébként jó magam is így gondolom. Az idei rendezvény sorozathoz csak nem 150 intézmény csatlakozott országszerte, köztük a szekszárdi Wosinski Mór Múzeum is. Végre nem maradunk ki valamiből. A programok pedig több tematika köré szerveződnek, amelyek között a közösségi élményeknek, a hagyományoknak és a kulturális örökség felfedezésének is fontos szerep jut. A program sorozat első helyi eseményén szeptember 29-én Tolna megye irodalmi öröksége elevenedik meg majd Szekszárd utcáin. A program a Wosinski Mór Múzeum elől indult 15 órakor, a résztvevők pedig ezúttal nem egy múzeumi teremben találkoznak majd a múlt emlékeivel, hanem Szekszárd belvárosának utcái válnak az irodalmi barangolás színpadán. Ez egyébként tök jól hangzik. Lovas Csilla fő muzeológus és Rubányi Anita múzeum pedagógus vezetésével a város olyan pontjait járják majd végig, amelyekhez Tolna megye íróinak és irodalmi életének történetei kapcsolódnak. A séta során a résztvevők Tolna megye írók műveiből hallhatnak részleteket, mégpedig az azokhoz kapcsolódó helyszíneken. Tehát a program a múzeumok őszi fesztiválja, itt Szekszárdon szeptember 29-én kedden 15 órakor indul a városi irodalmi séta. Ha úgy dönt, hogy elmenne, akkor jó szórakozást kívánok hozzá, ahogy a folytatásban a dalokhoz is, mert hogy jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei Kygo meg a One Republic és a Chasing Paradise perceken belül, ne menjen sehova. I'm chasing paradise with you.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
8: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban zenél az az amerikai pop-rock együttes, akik legutóbb 2022-ben jártak Magyarországon, de talán nem vagyok egyedül azzal, hogy jöhetnének még. Ebben az évben viszont sajnos szó szerint körbe turnéznek minket. Ők a One Republic Kygóval kiegészülve, a Chasing Paradise-al.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Yeah!
1: A Gym Class Heroes meg Adam Levine közöseit az Antréton, ez volt a Stereo Hearts, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. 18 órához érünk hamarosan, 2 perc múlva ott járunk, ez pedig azt jelenti, hogy mára leteszem a lantot, vagyis a mikrofonomat. Holnap találkozunk majd, elő viszont ne feledje, hogy 6 órától reggel már Dáviddal ébredezhet, 7-kor jön Vali, napi ötösöznek egyet, 8-tól pedig programajánlóval, illetve receptekkel készülnek a hétvégére vonatkozóan. Én tehát 13 órakor jövök újra, addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Csúcstechnológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljából videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás

0: talál.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
8: Ha van Szekszárdi is.
1: Ez
8: a Rádió Andrit.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Próbálom összeírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indíttatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az Erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők

Rádió Antrit. Miért hallgatna budapesti rádiót, ha van szexárdi is? Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Labszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szekszárdi információk.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Év végére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogba tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz magyar Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futózápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogba tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Poyán Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

Jöjjen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

0: Te vagy a térkép.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Kék személy.

meghallgatna a Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Poyán Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Dül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál. Ha bezárultál és a mosolyod elárultál.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hajnalban északkeleten kőtfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: És akinek nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Rádió Antrit FM 105.1.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Andrit, Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.